0: Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Olyan filmekről beszélgetünk, amik az űrben játszottak.
3: Zűr.
2: Hát azért van egy pár. Van egy pár.
3: Most olyanokról beszélünk, nem feltétlenül a skifikről, mert hogyha a skifikről beszélgetnénk, akkor ott azért a lista nem így pontosan így néz neki. Ugyanis sokan mondjuk az űrben lévő filmeket így kiegyenlítik azzal, hogy akkor az a science fiction. Holott a science fictionnek annak van egy ilyen definíció, hogy ez inkább tudod, ezek az olyan űrben játszódó vagy.
2: A Star
3: vagy.
2: Wars, az az cím.
3: Nem, az
2: például. Tényleg?
3: A Star akkor Wars, képzeld, hogy a Star Wars, azt én inkább mondjuk én fantasy-nek mondanám.
2: Na jó, akkor mi a tipikus cifi?
3: A tudomány és a képzelet az annak a találkozása lehet, az a science fiction.
2: Na egy filmet mondj, hogy értsem.
3: Hát nézd, például az Arrival, az Interstellar, ezek mind skifik. Tehát ebben hangsúlyt kap a tudomány is. Na most a Star Warsban ott ilyen nincs, tehát a Star Wars ez egy ilyen fantasy világ, amiben lovagok vannak.
2: A Gravity az sci-fi?
3: Persze. A Gravity az bizony sci-fi. Igen.
2: De te sosem nézsz. Most igazából ezt a definíciót így nem
3: tudtam. De most mi nem erről beszélünk, nem arról, hogy filmek, amelyek
2: űrben
3: játszódnak. De jó, ezt
2: tudni. Már ez úgy érdekes ezzel, hogy megfogta.
3: Érdekes, persze, mert alapvetően ugye az van, hogy a science fictionekben ott hangsúlyt kap a tudomány. Igen. A Star Warsban nem.
2: De mondjuk érdekes, akkor az, ami mondjuk akkor, de az Alien az mi?
3: Az is skifi.
2: Az is egy skifi.
3: Persze, tehát az is az főleg arról szól, tehát nyilvánvalóan a science fiction az egy picit ilyen szűkebb történet. Most itt nekünk van egy listánk, ami hát hány elemet tartalmaz? 48, vagy 50. Vagy
2: jaj, hát rengeteg film, de hát van itt azért egy jó pár, amit gondolom tényleg, mondjuk most nézd, én nekem, nekem ilyen meghatározó volt, az, amit én... mikor én voltam, nem tudom hány éves voltam, amikor az kijött, de tudom, hogy én azt így tátott szájjal néztem, vagy nagyon ritott szemekkel, az volt, amikor mentek az űrbe fúrni az aszteroidát, mi volt annak a címe?
3: Hát így
2: Armageddon.
3: Ja, az Armageddon. Jó, az Armageddon, az meg valahol a vígjáték és a...
2: Jó,
3: és
2: de az is az űrben volt.
3: Igen, az űrben.
2: Na,
3: az űrben.
2: Hát az...
3: Volt benne tudomány. Igen.
2: I don't wanna close my eyes. Na,
3: igen, főleg ez maradt meg mindenkinek ebből. Nekem minden idő kedvenc kifi filmem, meg vagyis hát űrben játszódó filmem, az a 2001 űrod Odüsszea.
2: Nem is ez, láttam, basszus.
3: Jó, ez egy régi film, ez egy Kubrick film. Nekem ez egy olyan fontos film, amit én így gyerekkoromban megnéztem, és így szó szerint azt mondom, hogy mi ez a szar. Tehát, hogy körülbelül így reagáltam erre gyerekként.
2: Csak aztán elmúlt az idő.
3: Hát elmúlt vagy 40 év. Jó, van 40 a sok, mondjuk elmúlt 30.
2: És 30, rájöttél, hogy?
3: És rájöttem, hogy ez egy zseniális film.
2: Aha.
3: És amikor 30 évvel később ezt megnéztem, igen, akkor azóta én nekem ez ilyen, hogy így álmodom ezzel a filmen, meg így álmodom a gondolatokkal ebben a filmen, meg szóval én rám nagyon nagy hatása volt. Ennyit
2: azt nem tudom.
3: Túl lihegni, de tényleg, szóval ennyi.
2: Tipikus Brastiózor is válasz volt ez, hogy én az űrod, ez Odüsszeát szeretem a legjobban, stb. És ez valószínű, hogy így is van.
3: Igen.
2: De én azt el tudom mondani nektek, hogy melyik az az űrben játszó film, amiről nekem a legtöbbet mesél az évek alatt.
3: Na melyik? Az Alien.
2: Egyértelműen a Total Recall.
3: Az Total Recall! Igen, hát az nekem egy guilty pleasure. Imádom azt a filmet.
2: Én nem merem megnézni.
3: Nem nézted még a Total Recall?
2: Nem merem újra nézni.
3: Szerbül totálni opozív. Igen, opozícia, Total Recall. Az Paul Verhoeven filmje. Ez azért fontos, mert ő rendezte a robotzsarut, ő rendezte az Elemi ösztönt.
2: Azt is szereted.
3: Tehát olyan filmeket rendezett, ugye 90-es években, meg 80-as években, amiket ma már nem lehetne. Tehát ma már ilyen filmet nem lehet. Tehát annyi vér, annyi erőszak, annyi kegyetlenség van ezekben a filmekben. Most megnéztem valamelyikest a Robocopot, ilyen 49. alkalom.
2: Amiben az Emil meghal.
3: Igen.
2: De
3: én nagyon szeretem azt a filmet. Én nagyon szeretem azt a filmet. A robotzsarú egyet, ezt tudom fejvezni, azon nőttem fel. A második az ilyen kegyetlen rossz, de én azt is imádom. A második. Úgyhogy azt kegyetlenül szeretem.
2: Ja, Istenem, aztán tudom, van egy film, ami pedig, ja Istenem, az megint csodálatos volt. Melyik? Az pedig az, amikor, már mint akkor, hát megnéztem százszor. Az ötödik elem.
3: Aha, nekem az annyira. Én megnéztem hát, egyszer, vagy kétszer nagyon. Néztem.
2: Hát és... eleve a, nagyon jége volt, tehát a Mila Jovovich?
3: Mila Jovovich, igen, igen. Akkor ő Christ. Volt a Luc Besson barátnője.
2: Hát igen. Tényleg?
3: Igen. Azért kapott szerepet a filmben egyébként.
2: Mindegy, de jó tettem, amúgy jó. Ugye van az a, nem tudom, ilyen Lilo Multipass, vagy nem tudom, mi ott van az a jelenet, ott szenvednek. Akkor a, ott ebben a filmben ismertük a Chris Tuckert, aki aztán ugye világsztár lett, vagy nem tudom, lehet, előtte is az volt, én nem tudom. A Chris Tuckert, meg hát ebben volt az a, meg nekem mindig a zene maradt, meg hát az a díva zené, az a...
3: Ja igen, az a kék, az akinek egy farok volt a fején, ilyen. Az a polipnő. Igen, igen.
2: Hát az meg... Hájlett a zenét meghallgattam nem, milliószor, vagy nem tudom. Őrület. Hát ez, nekem ez a film...
3: Nem
2: ez...
3: olyan jó, mint a totálni opozív.
2: Ezek különben tényleg rossz filmek, de ezek akkor átütöttek. Igen. A Total Recall-ban én egy csomószor le voltam fagyva,
3: amikor
2: néztem.
3: Az, amikor a marsra kimegy, és akkor nincs oxigén, és így elváltozik az arca, és így kiugranak a szemek.
2: De amint levegőt kap, akkor visszaáll akkor az vissza, egész arca. Vissza. Hihetet. Legdurvább nekem az volt, hogy gyerekkoromban néztem, és csak egyet reagáltam, hogy az, amikor benyújt az orrába az a három... valami karmú, valami, vagy kivegye a követőt.
3: Igen, érted? Azt a golyót, egy ilyen golyó, meg a lázadók vezére, a, hogy is hívták?
2: Nem tudom.
3: Azt hogy hívták tudom. A lázadók vezére?
2: Az nincs meg.
3: Kronosz, vagy valami, és az igazából az egyik szereplőnek a torz ikertestvére voltak, így a hasából jött ki, az volt a lázadók vezére egy ilyen.
2: Nem, őrület. Viszont ami cuki,
3: ott
2: és
3: ott aztán minden
2: az, ami viszont nagyon cuki, meglepő volt, egyik nap, még régen, 2008-os a film, eltért a képzelni, igen. Szóval akkor lehetett 2010-11, mire én már annyira unatkoztam, mondom, ájde, na, megnézem, mi ez? És rákattintottam, hogy megnézem a Wall-E című filmet.
3: A Wall-E az nagyon jó.
2: És az a világ egyik legaranyosabb animációs rajzfilme, komolyan. A Wall-E az annyira cuki, nem beszél semmit, csak annyit mondta, hogy Wall-E,
3: igen,
2: meg hogy
3: igen.
2: Éva. És ebből csináltak egy rajzfilmet, hogy a francba, én nem tudom, szerintem zseniális. Tehát mindig szerintem a szöveg nélküli a legdurvább. És megcsinálták. És zseniális. A kis Wall-E. Ha nem néztétek meg, ha véletlenül ez kimaradt nektek, akkor nézzétek meg, mert ez tényleg egyszerűen fantasztik. A Gravity volt nekem olyan nagyon fura film, mert hogy a Gravity az egy olyan film volt, amit így nem,
3: hát igen,
2: nem tudtam.
3: Nagyon látványos a Gravity.
2: Igen, csak sztoriban nem tudtam átérezni én akkor azt a filmet. Nem. Én azt úgy nem éreztem, nem értettem, csak annyit láttam, hogy megy egy film, és a Sandra Bullock vergődik, de közben ez ettől biztos sokkal mélyebb, csak akkor engem az nem
3: persze,
2: fogott
3: hát
2: meg.
3: Persze, haza akart jutni.
2: Hát engem az akkor nem fogott meg.
3: Ugrál az egyik hajóról a másikra, igen. Ez egyébként én tévén néztem, és én annyira nem voltam ettől lehidalva, de valami, nem tudom, én a Sandra Bullockon nem vagyok kivékül, de ez az én problémám. Nem azért, mert rossz vagy ilyesmi, mert nekem így nem, mit tudom én. És mondta egy jó barátom, aki IMAX-ben nézt, hogy ott viszont ez ilyen lélegzetelállító élmény volt, és mondjuk el tudom hinni, tehát ezt én abszolút el tudom képzelni.
2: Biztos, csak az IMAX olyan ritka, hogy Pester is csak egy ilyen
3: moziban.
2: Hát
3: igen.
2: Viszont megint csak visszatérünk, amikor én még gyerek, és itt most még én gyerek vagyok, sok barátom ilyenkor még meg se született, de 97-ben járunk, amikor kijött a Csillagközi invázió. Gyerek.
3: Szintén a Paul Verhoeven rendezte ki a Total Recall-t egyébként.
2: Én azt, hogy szerettem.
3: Én is szerettem.
2: Mennyire kegyetlen volt az.
3: Kegyetlen volt, igen. Ott
2: kegyetlen.
3: Agyelszívások, meg ilyenek.
2: Minden volt abban, amit akarsz.
3: Kegyetlen. Az egyébként azt tudod, hogy ez így egy társadalmi szatíra.
2: Nem, miért?
3: Hát azért, mert ott ugye felépül, mutatják az embereket, akik ott ilyen előszeretettel pusztítják ezeket a bagokat, ugye ezeket,
2: igen,
3: a bogarakat.
2: Igen.
3: És ez egy ilyen fasiszta rendőrállam, a föld.
2: Ja.
3: És hát igazából ez egy ilyen analógia a fasizmusra, és igazából ez egy ilyen társadalomkritika, az, hogy mennyire tudja megbolondítani az embereket a háború, meg ez a háborús folyamatos harc valakire, mindig kell egy ellenség, ja, mindig kell egy ellenségkép, és akkor igazából erről szól ez a film. Tehát ilyen szatirikus, meg ugye azok a filmrészletek, meg híradó részletek, és amik vannak benne, azok mind ilyenek, tehát vicces az egész, de egyben meg nagyon erőszakos, meg...
2: Na most aztán volt egy olyan film, hogy nem tudom, neked ez megvan, én most ezt a listában, hogy kapásra nem látom, de volt egy nagyon furcsa film, a District 9.
3: Aha, igen.
2: És azt se tudtam hova rakni. Nagyon-nagyon-nagyon hát, ja. fura tempójú film volt ez, igen, ugye? Meg igen. fura mondani való.
3: Abban is pont ez volt a lényeg, az is egy társadalomkritika volt.
2: Igen, mert úgy is ugye jöttek az űrlények, elzárták őket, kolonizálták őket, és akkor ott is ilyen érdekes megoldás. Miért van viszont ebben a listában a Csillagkapu?
3: Hát az ott űrben játszó,
2: de hol van ott az űr?
3: Hát mentek ott biztos így bolygóra, nem?
2: Vagy csak azért, mert ez az a film,
3: Csillagkapu fanatikus
2: 94-es. Most tudjátok, hogy milyen pici voltam 94-ben nagyon?
3: Aha.
2: És 90... Hát, most hát annyira nem baba voltam már. De a lényeg az, hogy nekem ez az a film, ami megvan videókazettán.
3: Hoppá.
2: Három videókazettán van, a Szabadítsuk ki Willit, a Csillagkapu, meg a Részleges Karatemester 2.
3: Hoppá!
2: És úgyhogy a Csillagkaput azt rongyosan néztem, úgy képzeljétek el.
3: Tudod, fejből.
2: Az, ami nekem a legnagyobb meglepetés, és most remélem, hogy jól mondom, mert most lehet, hogy keverem a filmet a sorozattal. Az lehet. De hogy van benne az a... De most ezt meg kell néznem. Van benne a professzor.
3: Én addig elmondom, hogy reagálok Istvánra, mert írja ezt a Csillagközi Invázió, hogy annyira gáz volt, hogy megnéztem a második részt is. A második rész az tényleg gáz, mert abban már nincs semmilyen társadalomkritika, abban már semmilyen szatirikus dolog nincs, ott már csak az van, hogy harcolnak a bogarakkal így észnék. Tehát, hogy ott már tényleg csak ennyi van. Itt ugye az első részben ott az van, hogy ilyen nagyon szép, nagyon tökéletes embereket ott szétszaggatnak ezek a bogarak. Tehát a Paul Verhoeven az így kiélte magát ebben a filmben nagyon komolyan. Úgyhogy ez egy ilyen komoly. A második rész, meg azt hiszem van már a harmadik is, azok mind nézhetetlenek, meg volt bőle még tévésorozat is.
2: Igen?
3: Igen. Na mindegy. Megtaláltad a választ?
2: Bocsánat.
3: Isten, van egy ilyen film, hogy Galaxy Quest galaktitkos küldetés. Jézus már, igen? Van egy ilyen cím.
2: De megvan. De jó emlékeztet, csak nem voltam benne biztos. Na? Szóval, hogy az a professzor a filmben, abban a régi filmben, az a James Spader.
3: Aha.
2: A James Spader, aki utána lett a The Blacklist-nek a
3: főhőse,
2: aminek a zseniális film.
3: Igen, az egy jó sorozat.
2: Zseniális sorozat. Már akkor meglepődött, csak akkor én nekem ott tűntő fel, hogy Jézusom, ez egy nagyon durva színész. Tehát ahogy azt eljátszol, nagyon durva. És akkor aztán nekem nagyon meglepő volt, hogy attól sokkal fiatalabb kiadásban volt ő a Boston Legal-ben az egyik főszereplő.
3: Értem.
2: Amit én annyira nem néztem, de ugye abban van a Shatner, a William Shatner, meg abban van a James Spader, ők ketten, ugye ez nekem nem esett le akkor, de érdekes, hogy a Shatner ekkorát tudott ugrani, aztán megint az egy nagy Amerikában...
3: Shatner egy legenda Amerikában.
2: Tehát Amerikában az nagyon nagy az a sorozat, de, hát, gondoltuk, hogy ugye mikor egy nagy sorozatban vagy, akkor nehéz utána másikba átugrani, és ott is nagyot alkotni.
3: És neki sikerült, ja.
2: És akkor még lehet, hogy van egy csomó, amit nem is tudunk különben őről, hogy lehet, hogy mibe volt ő még, de hogy abban... És ott is meglepődtem a James Spader-ön, de aztán meg nagyon, hogy ja, hogy ő a fiatal sráca a Csillagkapuba.
3: Bizony.
2: Azt meg nem tudtam. Szóval, hogy azért... Hát, kézzel, mikor... Tehát 94-ben én még úgy próbáltam felfogni, mi az élet, vagy nem tudom, tanultam levegőt venni, vagy ilyen hülyesen biciklizni. Az ő meg már nagyban játszott ilyen hollywoodi filmekben, már akkor.
3: A T.G. Hooker, ezt tudod, mi volt még? Ezt kevesen emlékeznek rá.
2: Aki csoda?
3: A William Shatner, bocsánat, a T.J. Hooker. Igen, ő volt, csak rosszul fejeztek.
2: Ja, igen?
3: Igen, T.J. Hooker. Nem emlékszel?
2: T.J. Hooker.
3: Ez egy rendőr, sorozat, ez annyira menő volt. T.J. Hooker. Igen. Írd be, T.J. Hooker.
2: És tényleg, úgy, ez nagyon korai még.
3: Hát korai, 80-as évek, 82.
2: De ez már a... Már nem a Star Trekben volt.
3: Ez nagyon menő volt, ez gyerekkoromban néztem ezt a T.J. Hooker. Tehát Star Trek után.
2: Star Trek után.
3: Igen.
2: T.J. Hooker. De mi Hooker?
3: Hát lehet, hogy így hívták a sorozatbát. Az... Jó, mást jelent, de hát most tudod.
2: Ribancot jelent.
3: Igen, van benne valami. De, hát de annyira az... menő volt a T.J. Hooker, várj, a T.J. Hookernek az intrója. Hát az
2: mi
3: az
2: csak
3: valami...
2: egy Rex felügyelőt kaptuk ebből.
3: Hát igen, ez az, hogy...
2: Ebből a világból.
3: Más, de T.J. Hooker, érted? A Heather Locklear játszott benne, hát...
2: Igen, ő gyönyörű nő volt.
3: Itt van-e? T.J. Hooker.
2: Na?
3: William Shatner. Lő, puskáva, pisztolya, minden erő. Tererem. Nem nézted?
2: Hát ez rendesen rossz. De nem rossz, ez csak ez régi. Ez a baj ezzel. Csak ez a baj.
3: Nyilván régi.
2: Csak ez a baj, semmi más. Csak ennyi igazából az egész történet. Úgyhogy igen, maradjunk annyiba, hogy nézd, hogyha már valaki egy élete folyamán játszik a Star Trekbe, és akkora lesz, mint amekkora. Játszik egy ilyen hookerbe, vagy ő a hooker, és az is, és aztán a Boston League-ől is elmegy, hát akkor szerintem ő már rendben van.
3: Persze,
2: ő már,
3: persze.
2: Ő már letett annyi mindent az asztalra, hogy az egész elképesztő. Őt vitték az űrbe is, nem? Pár éve.
3: Vitték, igen, vitték. Turistáskodott, persze. Hát, ha valaki, akkor ilyen. Ő megérdemelte, ugye? Tehát,
2: igen,
3: ugye,
2: igen,
3: annyit,
2: igen.
3: Annyit volt úgy az űrben, hogy nem volt az űrben, hogy megérdemelte.
2: Aha, igen. Aztán itt nézzük még, volt az a rengeteg ilyen film van. Nem is tudom, hogy melyiket fogjam meg igazából, mert...
3: Fog meg az E.T.-t.
2: Az E.T.-t.
3: Hát na, azt már ne
2: az
3: fog meg.
2: E.T., azt már ne. De hogy ez nekem, próbálok vissza, melyik volt az a Serenity? Nekem ez nincs meg.
3: Fú, Serenity.
2: De jó, mindegy. Lényegtelen.
3: Ez így 2012, relatív új film.
2: Nézem a listát, és nem relatív nagyon látom. Film, igen. Aztán nézzük, csak mi van itt még, gravitációról beszélgettünk.
3: Hát van az Apollo 13, az nekem egy nagy kedvencem, így ami konkrétan science fiction kategória, tehát hogy az egy nagyon jó film. Tehát hogy az úgy, hát így a jó kis amerikai, olyan ilyen America fuck yeah típusú ilyen film, amikor ugye hazahozzák őket, és vaj, és hold, és mi. Szóval na hát jó, ez kicsit ilyen amerikai.
2: Ja, megtaláltam, melyik van, az közben dobáldalom
3: is
2: megjött,
3: is becsöngetett.
2: A legjobb űrben játszódó filmekről beszélgetünk.
3: Igen.
2: Tudom, melyik volt nekem az, ami nagyon tetszett, 2013? A végjáték, a Ender's Game.
3: Az Ender's Game, az nagyon jó.
2: Az nem volt rossz.
3: Az nem volt rossz.
2: Tesóm olvast a könyvet.
3: Én is olvastam a könyvet,
2: na,
3: az még jó.
2: Hogy az még jobb, ugye?
3: Igen.
2: Az Ender's Game.
3: Jó nagyon az Ender's Game. Persze, hát az egy ilyen könyv sorozat, hát egyébként igen, most hosszúra írja, nyúlik a sztori. Igen.
2: Írja nekünk az István, hogy és mi van a MacGyverre. Értem, hogy miért hoztad be.
3: A TJ Hooker miatt biztos. Mert az is ilyen klasszik sorozat.
2: Ja, én azt gondoltam, hogy azért, mert hogy igazából most beszélgettünk a Spaderről, de aha. A Spader ugye a csillagkapuban volt a filmben, de a csillagkapu sorozatban ott a MacGyvert alakító színész volt a főszereplő.
3: Aha. Ja,
2: lehet, hogy ezért ugrat lehet, be neki lehet, különben lehet, a MacGyver.
3: Lehet. Írja Mihály, azt mondja, a Rebel Moon elég jó. Igen, Rebel Moon, az Netflixes.
2: Amúgy én azt szerettem, de sok mindenkinek nem jön.
3: Sokan nem
2: át.
3: Szerették valamiért, pedig szolíd.
2: Igen.
3: Nem volt
2: valami. Aztán megint írja nekünk is, hogy Egon és Dönci.
3: Na, azt már nem tudom.
2: Ez valami űrcusz, de mi ez?
3: Egon és Dönci.
2: Hát ez valami animációs cucc. Mi
3: nincs
2: lehet
3: kizárva,
2: ez?
3: Nincs kizárva.
2: Egon és Dönci?
3: Nem tudom, sok van, rengeteg.
2: Ja, tudod miért? Na? Az Egon és Dönci 2007-ben bemutatott az első ingyen letölthető magyar 3D-s számítógépes animációs film, amely egy űrkutatóról és egy kandúrról szól. Ez magyar produkció.
3: Wow.
2: Egon és Dönci.
3: Jó, hát ez most az én szegénységi bizonyítvány.
2: Hát meg az enyém, de hát nem vagy szerencsére.
3: Majd utána nézzük. Itt van az Avatar, minden idők legjobb videójáték animációkból összerakott filmje.
2: Dűn, te nagy kedvencem.
3: Dűn az nekem nagy kedvencem, igen. Az Don't Get Me Started, ne is kezdjem
2: el. És akkor
3: még
2: sorolhat, de nem tudom, hogy nem tették be a listába azt, amikor a krumplit ültet a Matt Damon a Holdon.
3: Érdekes,
2: vagy a Martian.
3: Ugye
2: a nem tették be a listába.
3: Mentő expedíció.
2: The Martian.
3: A film The Martian, ugye?
2: Igen.
3: És a könyv címe meg az ott, hogy a Marsi.
2: A Marsi.
3: Anikó, igen.
2: Hát nekünk kezdődött erre eszünkbe.
3: Hát az
2: ugye?
3: Biztos.
2: Hát ez van.
3: Az elélünk egy picit.
2: Ennyi.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Na Zolikám, kapaszkodj, a kardiológus elárulta, hogy mi az az öt dolog, amit nem szabad csinálni este 6 után.
1: Kardiológ. Mit mondott a kardiológus? Tehát, hogyha a szívegészségéről van szó, ugye a legtöbben ugye nyilván arra gondolok, hogy mozgás, étrend, dohányzás, stb. Stb. Viszont a kardiológus azt mondja, hogy sokkal fontosabb ennél az esti rutin. Az esti rutin, amely lelkünkre, szívünkre, fizikumunkra egyaránt.
2: Hat.
1: És hát hat főleg után. a pihenésünkre. Hat után.
2: Azt mondják, hogy semmi szájvíz. Mondom, mi?
1: What?
2: Azt mondja a doki. Este 6 után például már nem javasolt erős antibakteriális hatású szájvizeket használni, mert ezek elpusztíthatják azokat a szájban lévő baktériumokat, amelyek szerepet játszanak a nitrogén-monoxid képződésében. Mondom, állj, de...
1: Elég specifikus ez a kardiológus.
2: Igen? Ez az anyag segít abban, hogy az erek rugalmasak maradjanak, és könnyebben ellazuljanak. Ha pedig ez a folyamat sérül, az kedvezőtlenül hathat a vérnyomásra.
1: Nekem mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy most például ezt a mindjárt megyünk tovább, de hogy mármint, hogy vannak még javaslatai. Dr. Francesco Lomonaco-nak.
2: Lomonaco.
1: És mindig az jut eszembe, hogy ez lehet, hogy ezek ilyen kitalált nevek. Hát találjunk egy kardiológus, hogy találjunk neki valami nevet.
2: ChatGPT-be.
1: Dr. Francesco Lomonaco. Igen.
2: Francesco Lomonaco.
1: Ez körülbelül egy olyan név, amit a ChatGPT javasolna egy olasz kardiológusnak.
2: Igen.
1: Lehet, hogy tévedek is egyébként, ő egy szakember. Mire rákeresek egyébként? El fogok keresni.
2: Francesco Lomonaco.
1: Vagy mennyire nem. Lomonaco.
2: Amíg keresedik, közben elmondom, hogy Lomonaco, azt is nézte, hogy...
1: London, itt van. Komolyan? Itt van Francesco Lomonaco, itt van.
2: London?
1: Bizony, híres.
2: Brit kutató?
1: Brit.
2: Azt mondják, képernyő off.
1: Képernyő off.
2: Képernyőidő, kedvezőtlenül 6.
1: Ebben van igazság. Jó, tehát, jó ez felkavar, ez nagyon hozzászoktunk a képernyő, ez nehéz ezt így, de ezért félre lehetne tenni ezt a képernyőt.
2: Most képzeld el, hogy én úgy alszom el, hogy este megiszok egy kávét, nyomkodom a telefont, és elalszok simán. Képzeld, hogy kidobnám a kávét, meg így a képernyőt, és én milyeneket aludni. Hát a képzeld, milyeneket aludni.
1: Nem tudnál aludni.
2: Hát lehet, olyan mélyeket aludnék, hogy fölkelik, és így kipihentem 8 évet.
1: Igen, lehet.
2: Egy este alatt.
1: Lehet. Nekem is egyébként elég ritkán, de előfordul, hogy ilyen nagyon korán elmegyek aludni, és így felébredek reggel, és így nem tudok magamban mit kezdeni, annyira jól érzem magam.
2: Ugye? Gyorsan elrontod.
1: Gyorsan
2: nézem, ami rossz tartalmat a neten.
1: Igen.
2: Azért kell a mozgás, de ügyesen és okosan, mert hogyha nagyon későn így felpörgetjük a szervezetünket, és utána akarunk elaludni, akkor az gáz. Nekem volt egy barátnő, mármint olyan barátnőm, aki csak a barátom volt és nő.
1: Igen, igen.
2: Ő például
1: just pont... a friend.
2: Igen, just a friend. Ő olyat csinált például, hát nem mesélte nekem egyik este, hogy kézzed el, még este éjfélkor muszáj volt szobabiciklizni, nem mondom, mit csinálta. Azt mondja, nem bírtam aludni, nem volt elég fáradt, hogy felmentem 40 percet szobabiciklizni, utána aludjak. Hát látod, nála például ez a logika, amit Francesco mondott, ez nem működött, mert épp az, hogy fölpörgette magát, és utána aludt egy jót.
1: Aha.
2: De érzem, de vágom én, ez mi van akkor, amikor túlpörgetted magad, és nem tudsz aludni. Én akkor nem tudok aludni, amikor valaki felcseszi az agyam.
1: Aha.
2: Van ilyen párszor. Valaki, mert néha így betalálnak. Az évek alatt ezért elég jó vagyok a hülyeségeknek az ilyen lepattintásába, de néha betalálnak, úgy föl tudom cseszni magam, hogy olyankor nem tudok aludni.
1: És akkor elkezdett szobabiciklizni.
2: És akkor nem, nincs szobabiciklizni.
1: Nincs
2: szobabiciklizni. Volt ellipszisem, de nálam is, mint mindenkinél, fél éven belül ruha akasztó lett, úgyhogy eladtam. Eladtam, még volt értéke.
1: Az ellipszis. Igen, tehát azt mondja, hogy kell a mozgás, nem szabad nagyon felpörgetni magunkat, ezt mondja Francesco.
2: Igen.
1: Doktor.
2: Na, de mi van, Zoli, a légzőgyakorlatok, hogy erre vagyok kíváncsi.
1: Ugye ezek nagyon sokat segítenek az ellazulásban, egyfajta meditáció is a légzőgyakorlat, és a szakértők szerint ugye az esti órákban annyira nem ideálisak, mert ugye ezek a gyakorlatok egyeseknél csökkentetik az oxigén szintet, plusz munkára kényszerítik a szívet. Ezt mondja Francesco. Tehát, hogy itt igazából az van, hogy hiába mondjuk, hogy ez nagyon jó, a légző gyakorlatok azok egyeseknél nem működnek. Másoknál igen. Valaki csak ki tud elaludni.
2: Aha.
1: Vannak applikációk is, mint ez a Calm, meg ilyesmi, amik ilyen légző gyakorlatokra hívják fel a figyelmet. Na, akkor most így villog a telefonot, hogy akkor most így csináljunk légző gyakorlatokat. Szóval nem biztos, hogy ezeket este kell csinálni. Azt mondják, hogy... De talán, tehát igazából a légző gyakorlat, ez egy elég nis dolog. A legfontosabb jön, az utolsó. A vacsora.
2: Na?
1: A vacsora. Hát ezzel kapcsolatban, hogy mit mondottam?
2: Ja, hát mit, azt mondja, hogy lefekvésed 2 órával ne együnk.
1: Igen. Én hallottam már 2 órát, 3 órát.
2: Hát most figyelj, alapvetően én erre sem vagyok érzékeny, de nem szabad sokat enni este. Én most egy ideje próbálom azt, hogy engem este felé elkap őrületesen elkap, általában 9-kor max, tehát az a 9 utolsó pillanat, amikor elkap, hogy nagyon ennék édeset. Na most hál' Istennek, hál' a jó Istennek, olyan világot élünk, ahol mániákosan rámentek a gyártók, hogy cukormentes az, aha, nem tudom én, dobáld a Robi haláli volt valamelyik nap, gyerekek, nem hisztek el. Találkoztuk a haverok, és hoztak cukormentes üdítőt. És így dobáld a Robi fogja a kezébe, és mondja, hogy ez most komolyan cukormentes? Azt mondjuk, igen. Hát, hogy kibontja, tudod, ilyen dobozos üdítőt, kibontja, így belehörpíti, hát de most komolyan cukormentes, az igen. De akkor mitől édes? Aha. Amíg az édesítőszert. Ja. Jó, azt mondta, hogy cukormentes italok, mert nincs cukor, azok ilyen rossz ízűek. Mondta, hogy hülye vagy. Nem, ezek ugyanolyan jó.
1: Édesítőszer.
2: És akkor képzeld, de van rengeteg féle ilyen édesség, ami alacsony kalória, tele proteinne, minden a pudingtól, a rizs, a rizsen keresztül, ahogy már nem megkaptam a nyelvet. A rizs.
3: Fia, én akartam mondani.
2: Majdnem megkaptam a nyelvet. Majd megkaptam. Rizs, akkor van ez a skír, amit mondjuk én nem szeretek, de van az.
3: Én is így pontkomutka próbáltam, és nekem sem jött át. De...
2: Nekem annyira nem tudom, olyan furán savanyú, vagy nem tudom. És egy csomó ilyen van, és akkor ezért lenyugtatom magam, szuper, kevés kalória, mit tudom én, 200 kalórián belül vagy, van benne minden, ami kell, ki van elégítve az édesség iránti vágyam, és
1: na, látod, milyen jó, igen.
2: Ezt meg eszem este. De, biztos, szóval, hogy nem este kéne
1: edni, valaki 10-kor fekszik, akkor 8 óra, akkor még vacsorázhat egyet. Igen. Ezt mondja
2: de
1: a doktor.
2: A leggyilkosabb, Francesco. Tehát én ezt találtam meg magamnak, hogy biztos most majd a szakértők, hogy ezt így nem szabad, de én ezt így csinálom, nem érdekel? Engedjétek már meg nekem, hogy valamit csinálok, ahogy én akarom. A másik pedig az, hogy az, ami a legrosszabb nekem, az a pizza lefekvés előtt.
1: Ja, persze. Ez sokszor összes ilyesmi. Az összes ilyesmi, meg ugye ezek a panírozott húsok, meg a stb. Ezek a legrosszabbak lefekvés előtt, mert ezek így egyhogy agyon csapják a pihenést.
2: Aha.
1: Ezek tényleg úgy megszenvedtetik a szervezetet, hogy az elképesztő. Tehát itt ha nem fogyasztasz semmit egész nap, és mondjuk este így bezabálsz ezekbe, akkor véged van. Tehát, hogy így nyilván alszol, meg ilyesmi, de tehát egy, hogy...
2: Szomjas vagy?
1: Én például annál szomjas, igen, fel kell, hogy szomjas vagy. Tehát így nagyon-nagyon szenved.
2: Az durva.
1: Szenvedsz tőle. Nagyon sokat lett.
2: Az durva.
1: Úgyhogy
2: ezek... Na, úgyhogy ezek
1: hát
2: így
1: ez van.
2: Van,
1: ez
2: így
1: van, ez igen, van. Igen, szenvedés. Ez szenvedés az egész. Dr. Francesco Monaco, a tanácsait hallottátok. Mm-hmm.

0: kapni. A reggeli legjobb pillanataiból.
1: Mihály írt nekünk üzenetet.
2: Mit írt Mihály?
1: Ezeknek a szavaknak 90%-a az Amerikában használják, engem nagyon irritál, amikor csak kezdőbeköttüket használnak. Kb. Két szóval fejezik ki magukat, ez a cool és a shit. Olyan érzéset támad, mintha nem lenne szókincsünk, vagy csak parasztok lennénk.
2: Hát nem tudom, én nem venném ezt annyira szigorúan, azért, mert például a magyarországi gyerekeknek nagyon nagy része használja ezeket a kifejezéseket. Most lehet mondani, hogy akkor ez az ő szegénységi bizonyítványuk, de én nem mondanám, én nem lennék ennyire szigorú a gyerekekkel, mert ők csak trendeket követnek, és ezeket a trendeket most lehet bármennyire károsnak nevezni, de attól még léteznek, és én hiszek abban, hogy ezek kikopnak. Tehát bizonyos csak megmarad egy-kettő, és a többi kikopik, mert ezek olyan kifejezések, amik egy idő után már gáz kifejezésnek számítanak majd. Tehát, hogy ezek mind, ez így volt, mint a világ a világ. Tehát Amerikában is rengeteg olyan kifejezést használtak, amit ma már el tudsz képzelni. Tehát ma már, hogy azt mondja valaki, hogy you look swell, az gáz. A 60-as, 70-es években meg mindenki ezt mondta, hogy nem azt mondta, hogy you look good, hanem azt mondta, hogy you look swell. És például a olyan kifejezést használtak, amit ma már el tudsz képzelni. Tehát ma már, hogy azt mondja valaki, hogy you look swell, az gáz. A 60-as, 70-es években meg mindenki ezt mondta, hogy you look good, hanem azt mondta, hogy you look swell. És például ma már, ha valaki ezt használja, vagy például Amerikában úgy köszöntek sokáig,

0: így a, nem kell olyan, nem kell, hogy olyan legyen, de, de ilyenek a fiatalok. Nem kell bántani őket.
1: Én majd benül a fejük lágya.
0: Persze. Amerikában meg volt nekem egy ismerősöm, annak idején felvételiztem, hogy ez az amerikanisztika szakra Szegeden, akkor így kérdezte tőlem, hogy hova felvételiztem, és mondtam, hogy ha mondom, Amerikai Studio, és akkor Tatjás Tamás Studio-ra, tudod, így megkérdeztem, mit fogok-e? És akkor mondtam egy ilyet, hogy Amerikai Kultúru, tudod, mondtam, hogy ez így kijött a számon.
1: Igen, és mondta, hogy olyan nincs.
0: És akkor olyan nincs, to ne pasztai, já, olyan is nagyon szavos, tájel, Las Vegas in Texas, és ezt a mai napig soha
1: nem
0: fogom
1: elfelelni. Hát ez pont jó, nem?
0: Texas in Las Vegas.
1: Szerencsejáték olaj, ennél több nem kell.
0: És igen, végül is. Ez így ennyiben kiverül, és ezt a mai napig nem felejtett, ezt sosem fogom elfelejteni. Meg volt még egy ilyen, ja igen, ez pont arra jött eszembe, hogy annak idején fordítottam itt a Mentálunk a Padon televízióban ez a Check-in című műsor, és azt én éveken át fordítottam, ugye ez egy angol, vagyis egy Németországban legyártott műsor volt, és mindig bemutattak egy német várost. Elmentek azt hiszem Ausztriáig is, tehát hogy Bécs is volt, meg ugye, szóval német, főleg német városokat, és mindegyik epizódnak volt egy olyan szegmense, egy ilyen mondjuk 5-6 perces szegmens, egy videó szegmens, amit valami nézőnek a videóiból állítottak össze. És mindig mit tudom, hogy jött egy ilyen, hogy bemutatom városomat 5 percben, mit tudom én, mit tudom én, Buenos Aires, vagy szóval, és akkor mit tudom, egy helyi arcot, egy videót forgatott arról, hogy ott hol él, és hogy milyen az élet 5 percben, tudod. És volt egy olyan videó, ami a floridai Orlandóból érkezett. És a fickó így elmondta, egy kicsit testesebb figura, így elmondta, hogy én itt élek, és Orlandóban rengeteg mindent lehet csinálni. És a látványosságok közül itt nagyon sok, nagyon izgalmas látnivaló van, úgyhogy ezeket én most megmutatom. És akkor így elkezdte mutogatni, azt, hogy először is bemutatott egy ilyen víziparkot, egy ilyen aqua world-ot. Azt így megmutatta. Nagyon jó, gyerekek jöhetnek ide, a családok jöhetnek, tök jó. Következő, Disney World. A Disney World-be bement, mutatta, hogy itt a Mickey Mouse, ott a Minnie Mouse, ott a Pluto kutya, ide is a családok eljöhetnek. Akkor megmutatta Orlandó legnagyobb játszóterét. Akkor megmutatta a játszóterét. És amikor a negyedik, ötödik ilyennél tartottunk, akkor így rájöttem, hogy ebben a városban valószínűleg tényleg ennyi a látnivaló. Tehát, hogy vagy Disney World, vagy Waterworld, vagy játszótér, vagy valami más ilyen szórakoztató park, de hogy így tehát nincs az, hogy most akkor megmutatom a két, vagy a, mit tudom, az 1000 éves városházánkat.
1: Persze.
0: Vagy megmutatom a, nem tudom, 2000 éves templomunkat, amit nyilván nem létezik, de hogy ilyet, mutatok valami ilyet, ami a régmúlt időkből a mai napig egy fontos emlékműve a város, ilyen nincs.
1: Látod, milyen ilyen jó helyen nincs. Élünk mi.
0: És akkor, hogyha belegondolsz, akkor ahhoz képest mi, hát jó, nyilván nem véletlenül hívják Európát az öreg kontinensnek, tehát, hogy nekünk azért vannak ilyen épületeink, és mi teljesen más jut eszünkbe arról, hogy látványosság, és az amerikainak meg az jut eszébe, hogy megmutatja a Disney World-ot.
1: Hát a természeti értékek szempontjából is egyébként
0: van, persze,
1: különleges.
0: Nyilván,
1: és mi két hete voltunk Sóskopón, az ott van az Aracsi Puszta templom környékén, és én egyszer voltam ott nyáron, amikor teljesen ilyen nagyon-nagyon repedezett a talaj, és nem lehet vizet találni, aha. Nagyon szép. Most viszont van víz, és millió-millió madár mindenfelé.
0: Millió-millió rózsaszál.
1: Tudom, hogy te nem szereted az ilyesmit, de én nagyon-nagyon imádom az ilyen helyeket, és annyira szép volt egyébként, hogy ilyen nyugodt, nem történik semmi, valami kis pókok ott így előjöttek a napra, akkor azokat így figyelgettük, meg a madarakat, aha. Nyíltak már valami kis fehér virágocskák ott a szikes talajon, nagyon szép. Szép az a környék, mert nekem az Aracsi Puszta templom
0: nagyon
1: az ilyen...
0: Van, nagyon szép helyek vannak itt is.
1: Megtestesült nyugalom.
0: Az Aracsi Puszta
1: templom. Igen, gyönyörű.
0: Varázslata.
1: De tényleg.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Pano reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Csipi, csipi, na most jön a csipi. Csipkolódás, csipkelődés jön itt a 91,5-ön. Ugyanis van egy ilyen kutatás, ami azt próbálta fejtegetni, hogy mégis mennyire vannak, vagy hány szintje van a fájdalomnak, amit az állatok csípése okoz. 4 szintre sorolták. Hát elég szomorúan hallom, hogy a leggyengébb szint az, amikor, amikor én megcsíp a méhecske, hát az pedig,
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy most erről a témáról beszélgetünk, mert ez úgy történt, hogy tegnap beszéltem telefonon az Anna Marival,
3: és?
4: Kolléganőnkkel.
3: Mi történt?
4: És ő mondja, hogy jaj, hát azt mondja, írt egy ilyen cikket, hogy melyik a világ legfájdalmasabb csípése, és mondja, hogy de ez onnan jött igazából, maga az ötlet, hogy az ő kislánya látott egy videót, egy férfiről, aki járja a világot, és mindenféle rovarral, állattal megcsípeti, megharaptatja magát.
3: Megcsípatja.
4: És akkor mindig így leírja, hogy ez milyen érzés, hogy most az elején bizsergető, majdnem, hogy kellemes, vagy hogy olyan, mint egy ilyen csípés cunami zúdulna rád. És így beszélünk telefonon, és mondom, jaj, mondom, ezeket a videókat a Melse is szokta nézni, nagyon szereti, és mert csak így kit-mit, és mondom, hogy hívják azt a férfit, és így feküdt a szőnyegen, ott valamit jelzett, és mondta, hogy így Brave Wilderness, és annyira vicces volt, hogy egy kis hangján így mondta, igen.
3: Hogy tudja.
4: Hogy hívják a fickót, úgyhogy igen, van ilyen elvetemült férfi a világon, aki megcsípeti magát.
3: 96 rovarfaj csípését tesztelte saját magán.
4: Igen.
3: Unbelievable.
4: Fantasztikus.
3: Betegelme.
4: Igen.
3: Az, hogy az első szint még viszonylag enyhe. Például egyes még csípések, akár szinte kellemesek is lehetnek. Hát persze. Hát hogyne.
4: Mint egy daráscsípés.
3: Na, az már második
4: szint. Más, az a második, az bocsánat, második igen. Igaz.
3: Daráscsípés. Az a baj,
4: hát melyik hogy... csípés kellemes, nem tudom. Én nekem már szúnyogcsípés is tud olyan lenni, hogy megőrülök.
3: Nem jó. Megcsikart írja nekünk valaki, igen, jó, ezek a kifejezők, megcsípott, meg ezek a dolgok. Van nálunk egy nagyon durva, nálunk a családból csíped meg valakit, ez a Clintonka. Hallottál már erről? Ú, de durva basszus.
4: Mi
3: az? Na, nagyon durván bedagaszt tőle. Az valami kis szárnyas, valami rovar, valami szörnyűség.
4: Clintonka.
3: Megjelent nálunk egy pár éve, erről cikkeztek különben, igen. És ez durva, mert úgy meg is marad ugye a nyoma, meg úgy olyan színes maradott a bőröd.
4: Hát nem dobott ki semmit.
3: Nem?
4: Nem.
3: Hát akkor hát, már mindjárt...
4: Biztos, ami ilyen népi elnevezés.
3: Azt mondja, kakod az dáti dalevasszi újjel komáraciri buba Clintonka. Itt írja.
4: Yeah.
3: Most ez túl komplikált, mint túl hosszú cikkek, most ez nem tudom nektek élő műsorban itt dekódolni, de különben nem hallottatok még erről a Clintonkáról?
4: Nem.
3: De komolyan.
4: Ja, itt van most, igen. Ha szerbül írom be úgy, hogy Buba Clintonka, akkor kijön.
3: Persze, úgyhogy van erről egy csomó minden. Ez ilyen valami, nagyon úgy van, ez ki, mint a darás, csak fekete. Már nem tudom, olyan fura.
4: Azt tudod, milyen, én mennyire gyűlölem a vízpartokon ezeket a nagy bögölyöket, ami így, tudod, így, ki van a felső tested a vízből, és akkor egyszer csak így megjelenik, rád repül, és így tush, belé csíp.
3: Igen?
4: Borzasztó. Na, az fáj. Úristen.
3: Komoly cucc.
4: Lehet, hogy ez a legfájdalmasabb. Egyébként, amit én eddig tapasztaltam így csípések terén.
3: Hát mondjuk kemény. Engem ez, én az arra jöttem rá, hogy engem nem nagyon csípett meg semmi. Meg gondolkozok, hogy még csípés? Hát én nem emlékszem.
4: Póka megcsíp, akkor tudod, az ilyen undorítóan néz ki. Póka, amikor megcsíp, akkor az ilyen undorítóan néz ki, mert ő több csípést is ejt rajtad egy kis területen belül.
3: Nem mindegy, hogy szúr vagy harap.
4: És borzasztó.
3: A pók az harap?
4: Harap.
3: Pók az harap? Hája, mit gondoltál? Kis fogadja. Fá!
4: Fú, belép, még harap. Nagyon nem szeretem a pókokat.
3: Nagyon durva különben a belegondoltak a csípés fajtákban, mert ugye darázs és méhecske között találkozik a különbség, hogy a méhecskének jó meg kell gondolni, hogy hova szúr. Ugye életében egyszer szúr. Még a darázs annyiszor szúr, ahányszor akar.
4: Igen.
3: Tehát, hogy a darázssal értek kekeckedsz, akkor oda és így fak-fak, így megszúrkál.
4: Meg a méhecskének a fullánki az olyan kis gyengúsz, mert ez úgy sokszor benned marad, a darázs meg jön, és így tss, belétbök, repül tovább,
3: hát
4: utána
3: mondom, hát
4: elkap valaki más.
3: Tehát a méhecske, amikor megszúr, akkor ugye ő el fog pusztulni utána. Tehát ez olyan, hogy ez nagyon érdekes, nekem ezt próbáltam így emberek rávetíteni. Ez olyan, mintha lenne olyan szupererő, mint a Son Gokunak, emlékszel? Kamehameha, érted,
4: igen,
3: nem?
4: Igen.
3: De életedben egyszer használhatod.
4: Nem néztem, de tudom.
3: Életedben egyszer használhatod ezt a Kamehameha-t, és utána meghalsz. Most milyen úgy élni? Mennyire szűrlány?
4: De annyira aranyos, és képzeld el, így röpköd, mondja, megcsípek valakit, akkor meghalok. Ki legyen ez? Itt ez a szép szálmagas férfi, az vekán.
3: És így megszúr, és így elpusztulok.
4: Feláldozom magam, megcsípem, hadd örüljön.
3: De azt, szerintem ez a méhecske, szerintem ilyen borzasztó, borzasztó unfair a világtól, hogy ő így lett kitalálva, mondom. Most kézzel, hogy engem feltesz valaki nagyon.
4: Nem érés a fekete özvegy, vagy a sáskák, akik itt párzás után megeszik a férjüket, hát az se jobb.
3: Az nem annyira fair játék.
4: Nem.
3: Az nem annyira fair.
4: Épp már úgy örülni, hogy na, megállapodtam, családot alapítok, és megesz a feleséget.
3: Kézzel, tudod, hogy a végén megvem magad, de eléged, ma jó teljesítettem, következő pillanatban leharapták a fejét.
4: Igen, ne haragudj, nagyon hogy? Lökék ezek a rovarok.
3: Hát hogy van ez kitalálva? Ez hülyeség.
4: Jaj, mit akartam? Ja, még hát attól is függ egyébként nyilván, hogy érzéked a csíp, és hogy hol csíp meg. Én egyszer láttam egy méhecskét még gyerekkoromban, úgy rászállt a virágra, hát én meg gondoltam, hogy majd így befogom ezt a kis méhet.
3: Aha.
4: Rácsaptam így a kezemet, hát így fölé tettem, igen, tehát nem akartam én nagyon ütni, hanem csak így föl, és akkor tenyeredet, amikor megcsíp. Jaj, az milyen rossz. És a szúnyog csípésnél is a tenyér.
3: Az jó, hát hogy ne
4: talpadat,
3: hogy ne
4: ha valahogy megcsípi, ha mondjuk mezítlebb járkálsz a fűben, és rálépsz egy méhecskére. Hát ez borzasztó.
3: Nagyon érdekes ez, mert hogy azok a rohadt szúnyogok, ugye akkor a kis fullánkjuk van, épp az, hogy nem kicsi, a ruhán keresztül képes ugye megszúrni.
4: Persze.
3: Mert ugye a vagy mit mondtam? Méhecske? Nem, szúnyogra gondoltam. Szúnyogot mondtam, jó. Igen. Mert szúnyog ugye oda megy az anyagra, rászáll, és ugye eleve ő kicsi, ezért látja az anyag struktúráját, és látja, hogy hát az ilyen lukacsos igazából. Azért, majd jó, megszívom magam vére, és teljesen ugye oda megy, és megabál, és ez van. Azt mondják, hogyha vannak azok a nagyon-nagyon rendkívül szőrös férfiak, azok biztonságban vannak a szúnyogoktól, azokat nem bírják, nem tudja úgy a szőrön keresztül, nem tudod bejutni és megszúrni.
4: Hát még az érdekes, hogy mindig ezt így hallottam. Összekapcsolják a nem is tudom, hogy neked milyen a vércsoportod, és akkor megvan határozva.
3: Nem, hogy itt áll sört, mindig ezt mondják, de ez nem igaz.
4: A, meg a B, az de nagyon szereti a szúnyog, a nullást, nem? Meg tudod, szerintem nincs összefüggés.
3: Barátaimnak, egyébként, amikor meséltem, azták, hogy Jézus, milyen szerem vagy, rátaláltam egy ilyen kis sorozatra, mini sorozat, vannak ezek a mini sorozatok a social médiákon, tudod, amikor egy része, nem tudom én, 50 másodperc, akkor van belőle, nem tudom, 8, és akkor úgy történik, úgy rakódik össze egy sztori, és haláli, hogy volt egy olyan, hogy a szúnyogok életét mutatta, hogy a szúnyogok ilyen kis emberszerűség, ilyen nagyon-nagyon-nagyon modernő voltak ábrázolva, vagy ilyen emberi formájuk van, de fejük az ilyen, mint a szúnyog, de nagyon jó néz ki, brutális, nem tudom, ki találta ki ezt. És ilyen nagyon sötét zene megy alatta, és tudod, így a szúnyogok történetét meséli el, hogy tudod, hogy mennyire durva, hogy tudod, éheztek a szúnyogok, vagy nem volt túlságosan jó, de hogy megjelent a nagyisten, aki ugye az ember, aki ott hívják, hogy elég rossz, elég érdekesen játszott velük a sors, mert hogy végre létezik, és rátaláltak erre a valamire, ami tele van vérrel, ellátja őket full, de hogy le tudja őket vadászni. És ez egy veszélyes játék. És hogy ráadásul, miután felfedezte a nagyisten, hogy ők léteznek, akkor nagyisten megy és nyírja őket minden ok nélkül. Érdekes. Most mondják, hogy most a kétségbe voltak estve, és így állnak így, mint hogyha valami ilyen szeász lenne, és van középen egy nagy medence, amit tudod, ilyen piros, mert biztos vérrel van tele, hogy most, de hogy azt mondja, de és akkor eljött a pillanat, és megszületett az ellenszer, amivel végre legyőzhetik az ellenséget, az embert. És így tudod, jön lassan ki egy ilyen piros szúnyog így ebből a vérből, hogy emelkedik, és megy ez a zene, és megy ez a megható sötét hang, hogy és így megszületett malária. Tudod, és akkor azt mondtam, hogy ja, hogy a malária, tudod, de mennyire jó hangzik, tudod, ez az a sötét zene, meg mindegy, hogy nem tudom, hogy mondták, és and there was born malária. Tehát és ilyen, annyira durva, hogy az egyszerű témát ilyen sötét, ilyen történetté alakították át, hogy ez valami egészen eszületlen. És ezt így mesélve a haveroknak ilyen izgatott, és mondják, hogy te milyen szerelem vagy? Mit nézel? Vagy ez egyáltalán létezik, vagy csak te trippeled? Brutális, nagyon jó. Ha megmutatod neked a szünetben. Eszméletlen. milyen témákból tudnak kihozni. Na mindegy, leragadtunk a másodiknál. Van, igen, a harmadik szint, az már kín. Robbanásszerű, hosszantartó fájdalom. És van negyedik, a legmagasabb szint. Ez mindössze néhány faj tudja csinálni. Ide tartozik a trópusi erdőkben élő golyóhangya.
4: Jaj, már a neve is annyira undorító.
3: Golyóhangya. Amelynek csípése tiszta, intenzív fájdalom, mint a parázson járnánk szöggel a sarkunkban.
4: Úristen, jó lesz. Jézus,
3: meg van a pókvadász darázs csípése, vakító és elektromos.
4: A harcias darázsé pedig egyenesen kínzásként írható le.
3: Milyen jó dolog ez, nem?
4: De jó, és milyen jó, hogy valaki ezt önként kipróbálja, nem?
3: Micsoda? Igen.
4: De ezek abszolút közül egyik csípése sem mérgező?
3: Ja, hogy egyébként úgy mérge? Hát ez mind méreg. Ez mind méreg. Ennek ez
4: hát
3: a lényege.
4: Igen, de hogy mármint, hogy úgy, hogy mondjuk halálos, vagy ilyesmi. Golyóhangya. Na nézzük ezt a golyóhangyát. Uram,
3: fogadjuk,
4: Jézus,
3: hogy undorító. Nagyon
4: hát
3: durva.
4: Hát olyan, úgy néz ki, mint egy hangya, csak nyilván sokkal nagyobb.
3: Ja. Hát jól van, igen. Már most kezdve beleesett egy hangya bolyba. Hát azért nem hiszem, hogy különben túlságosan kellemes lehet. De hát,
4: hát olyan sokszor előfordul. Most ilyen hangyabolyban nem, de egyébként csomószor velem megtörtént az,
3: komolyan?
4: Hogy vagy hát,
3: és meg
4: igen, vagy tudod, fölülsz egy faágra, és akkor ücsöröksz, ott gyönyörködsz a természetbe, és mire észbe kapsz, látod, hogy tele vagy hangyák.
3: Ajaj, az nem jó, az nem jó. Hát szóval igen, vannak ilyen kis szexi dolgok, de hát ez van.
4: Na, titeket milyen állatok csíptek meg? Pontosan. Ja, hát a medúza, írja itt a medúzát egyébként, ugye sokunkat meg csípi nyaraláskor, én eddig megúsztam egyébként. Ja,
3: engem soha. Soha.
4: De állítólag az is azért úgy fájdalmas tud lenni.
3: Hát hogy ne? Hogy
4: úgyhogy
3: ne?
4: Hát írjatok nekünk.
3: Ilyenek, vagy kíváncsiak vagyunk valóban. Let's get down to business.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnusz

0: Manna reggeli, jogában áll hallgatni.
1: 91.5.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Na hát itt is vagyunk, és akkor vágjunk bele. Azt mondja, hogy hogy néznek ki ezek a bolti trükkök, amikkel igazából minket bombáznak itt nap mint nap. Van egy kvíz, hogy vajon tudjuk-e, hogy mi miért van. Hát meg kiderül a kvíz végén, hogy jó tudjuk-e vagy nem, ti is gondolkozzatok ezeken a dolgokon. Az első kérdés az, hogy miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál, bár ő gondolkozik, ez valóban így van.
3: Tényleg így van. Igen.
2: Tényleg így van. Négy lehetőség van, elég komoly válaszok vannak. Az egyik lehetőség, hogy az egészséges választás után később hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket is venni, vagy mivel ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók száma napi csere, vagy hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztétikus raktári területeiről, szerintem ez nem. És mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így ebből próbálják a legtöbbet eladni az elején. Hát igazából mindegyik jó. Nem tudom, nekem az a legszimpatikusabb talán, hogy először egy egészséges választás után később hajlamosabb legyél mást is venni. De
3: lehet,
2: igazából
3: lehet egyébként, igen.
2: Nem tudom, mert vannak olyan boltok a legújabb elképzelések szerint, tudod, hogy mi van még ez előtt, és ha belegondolsz valóban, a pék dolgok. Mert ott még az illat is hat rád.
3: Ja, hát igen.
2: És ha belegondolsz, tényleg ugye nálunk a legmodernebb felfogás az a Lidi, és a Lidibe bemész, ott is előbb van a pék, utána rögtön a gyümölcs. Úgyhogy lehet, hogy nem tudom. Én megjelölöm az alt, aztán majd kiderül a végén.
3: Igen, majd a végén kiderül. Miért játszanak gyakran lassú tempójú zenét a szupermarketekben? Azért, hogy ez a zene megnyugtassa a nyűgössé váló kisgyereket, hogy lelassítsák a vásárlók lépteit, a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy a stresszes műszakok alatt a dolgozók számára nyugodtabb környezetet biztosítsanak. Tuti az, hogy lassabban közlekedj.
2: Szerintem,
3: úgy andalogsz.
2: Szerintem is azért, mert egyszer olvastam. Feltűnt nekem, hogy mindig majdnem elcsúszok ezekben a boltokban. Alig tudok rajtuk menni. Főleg, amikor rosszabb az idő. És állítólag azt mondják, hogy ez szándékos, de direkt ilyen csúszós csempéket választanak, hogy ne is tudj rohanni. Nem lehet rohanni. Úgyhogy itt minden azért van, hogy lassan menj, úgyhogy szerintem ez B lesz. Harmadik, azt mondja, mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
3: Hát most ezt nem is kell végigolvasnunk, igazából az egyértelmű, hogy végig kelljen menni az egész üzleten.
2: Igen,
3: szerintem ez az oka annak is, hogy folyton átrendezik. Tehát vannak olyan üzletláncok,
2: erőmúltkor beszéltünk valakivel,
3: aminek
2: igen,
3: az a mániájuk, hogy havonta átrendezik teljesen az üzletüket. Az igen, egyik, van egy drogéria egyébként, aki ezt
2: persze
3: csinálja, megbolondulok.
2: Mindenki tudja.
3: Tehát, de igazából ez kontraproduktív szerintem, vagy legalábbis nálam kontraproduktív, mert az van, hogy bemegyek, látom, hogy már megint átrendezték, én két dolgot szeretnék vásárolni. Ott töltök legalább fél órát, mire végre megtalálom, és akkor nekem nem jön meg a kedvem, hogy ja, egyébként, ha már eljöttem, ha nem tudom, én a hajsamponos polc mellett, akkor veszek még egy hajsampont, hanem azt érzem, hogy az anyátok mindenit,
2: az anyátok úristenit,
3: találjam meg azt a két dolgot, és megyek kifelé, többet be se teszem a lábamat.
2: Igen, valóban, de hát van egy ilyen, úgyhogy mehetünk is tovább. Azt mondja a következő kérdés, miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmények helyett? Nos, mivel a jogszabályok szerint a termékek ajándékozása nagyobb adókedvezmény biztosít a cégeknek, vagy hogy a vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne, vagy hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, elkerülve százalékos számításokat, vagy mivel a nagykereskedelmi partnerek csak hármas egységben hajlandók szállítani a promóciós árukat. Na, én ezzel tudok erre neked kicsit diskurálni, ugyanis mi tavaly vagyunk túl az első e-commerce bizniszünkön, és ugye rengeteg konzekvenciót vontunk le, és rengeteg fejlesztés volt közben, és ez egészen hihetetlen, hogy mi is gondolkoztunk ezen, hogy az ár mi legyen. Hogy az van, hogy tudod, hogyha egyet vesz, akkor az ennyibe kerül, vagy most legyen akció, hogy igazából ez a termék drágább, de akkor olcsóbb legyen. Vagy legyen az, hogy ha kettőt vesz, akkor olcsóbb. Uh-huh. És akkor arra jöttünk rá, hogy az emberek szeretik azt, amikor akcióban van valami, az egy dolog. De ha kettőt vesz, az olcsóbb, ha meg hármat, akkor meg a legjobb ár. Arra harap mindenki, mint a háborodott.
3: Kettőt megveszel, a harmadik ajándék, vagy a harmadik egy dinár.
2: Az is jó.
3: Igen.
2: Az is jó, igen. Úgyhogy ezek jó dolgok, és így simán rá tud venni az embereket, hogy többet vásároljanak. Mert érdekes, hogyha valami mondjuk 1000 dinár, akkor még nem feltétlenül veszed meg. De ha mondjuk 2006, akkor megveszed, ha pedig 3, nem tudom én, 2200, akkor meg biztos megveszed. Általában így szokott lenni. Ezt mutatja a statisztika.
3: Igen, én egyszer bedőltem ennek. Mármint nem, most ez a bedőlés ez végül is ilyen negatívan hangzik, de egyébként egy cipőboltban volt ez kiírva, hogy 2 veszel, és a 3-at megkapod 1 dinárért.
2: Na és mi volt a baj?
3: Jaj, mondom, hát mondom, akkor meg kell nézni, mi van itt. És képzeld el, hogy ezek egyébként bőrcipők voltak. Na. És én vettem 2 bőrcipőt normál áron, tehát hogy nem volt, nem tudom, 100 euró körüli összeg darabja. Megvettem, és választottam egy 3. bőrcipőt, amit megkaptam 1 dinárért.
2: És mi volt itt a baj?
3: Semmi baj nem volt az égvilágon.
2: Ja, csak
3: hogy beleest.
2: Ja, nem,
3: szuper,
2: azt hittem,
3: volt.
2: Hogy valami baj volt.
3: Nem
2: ebből
3: volt baj.
2: Ja, az, mert úgy mondtad, hogy beleestél.
3: Lehet 3 cipőm, hát miért lenne az baj?
2: Esküvő, azt hittem, hogy valami baj. Úgy vezetted fel. Úgyhogy én nekem annyi, hogy a vásárlókat rávegyék,
3: hát
2: egyértelmű,
3: hogy
2: nagyobb mennyiséget vásárol.
3: Ja, érdekes ez egyébként. Meg érdekes, ha valaki ezt tanulja, tehát hogy egy ilyen tehát a marketing szakemberek, de most miért nem tudom bejelölni ezt?
2: De viszont tudod, mi az érdekes? Viszont van egy dolog, amit tudod, én rengeteget tanultam, meg tanulom is ezt állandóan, de van egy dolog, amit nem értek. Tesóm hívta fel múltkor a figyelmet, szerintem még 2 éve vagy 3. Mentünk valami május 1-ézésre, és előtte beugrottuk a boltba sörért, tudod, mert az kell. És megálltunk egy valami sörmárkánál, és mondom, hogy gyere, leveszünk egy pakkot, és indulok, hogy levegyem a pakkot, és azt mondja, hogy várjál, állj meg. Az egyik sorban vannak a pakkok, alatta vannak egyesével. Szorozzuk be csak azt, hogy mennyi, hogyha 6 veszek egyből, vagy megveszem a pakkot. Azt mondja, basszus, olcsóbb, a darabonként veszed meg. És nézem, és így, tényleg, ráadásul jócskán.
3: Igen, igen, van egyébként,
2: mondom,
3: ő,
2: mi a
3: hogy olcsóbb.
2: Mert hogy ez ilyen valami reverse dolog, jó, hogy annyira megszoktuk, hogy nagyba olcsóbb, hogy
3: igen.
2: Néha beteszik, hogy a nagy legyen a drágám?
3: Igen.
2: Mert hogy úgyis azt veszed le?
3: Igen, ez így van csomószor egyébként a kávéknál is.
2: Igen.
3: Hogy valahogy, igen, hogy olcsóbban jön ki, hogyha te megveszel mondjuk egy kilós kávét.
2: Mint hogyha?
3: Mint ha mondjuk megveszed a fél kilóst. Mindig meg kell nézni, nem, mindig ott
2: normális.
3: Alul írja.
2: Nem. Az a normális, ha nagyobb, mindig olcsóbb.
3: Mármint, hogy nem, hanem fordítva.
2: Drágábban
3: drágább.
2: A mintha megveszed egy kicsit. Igen,
3: hát
2: na ezek a fura
3: tehát,
2: dolgok.
3: Hogy, drágább egy kilós, mintha vennék 2 fél kilósat. Érted?
2: Igen, de pontosan azt akarod mondani, mondjuk az 1 kilós kerül 1000 dinárba,
3: igen, és mondjuk
2: a fél kilós
3: meg
2: 400-ba.
3: Igen.
2: Szóval kétszer, igen, 2 fél kilós, az 800.
3: Ki, ha 2-t veszel, amúgy meg
2: igen, ezt
3: 1000.
2: Én is észrevettem. Kis huncutok, na, ezt nem tudom, miért csinálják, de nyilván. Szóval, igen, mi volt itt a kérdés? Ja, a következő kérdés. Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcokon szemmagasságba? Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják. Ez nyilván hülyeség. Hogy az árufeltöltőknek ne kelljen hajolgatniuk a legkeresettebb prémium áruk napi szintű pakolásokon, nyilván ez is hülyeség. Mert a drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a boltok szép összképet kapnak. Szerintem ez is hülyeség, most már kíváncsi vagyok, mi az utolsó. Mert az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik le a leggyakrabban. Szerintem
3: hát
2: ez
3: nyilván,
2: lesz
3: igen.
2: Az.
3: Igen.
2: Szerintem ez lesz az. És én azt sem tudtam, hogy ugye ez úgy működik, hogy nagyon sokféleképpen tudsz bejutni egy ilyen nagy boltba, és ennek nagyon sokszor nagyon komoly ára van, és nagyon jó hely az drága. De igazából belegondolsz, ez logikus.
3: Persze.
2: Mert mondjuk te most nem tudom én, Anett például kávét árul, és azt akar, hogy jó helyen legyen a boltba a kávéja, hát az a baj, hogy még másik 86 Anett is van, aki ugyanúgy akarja, hogy a kávé ott
3: Anettből
2: legyen.
3: Csak egy van. Max,
2: jó,
3: vannak
2: akkor,
3: más kávé.
2: Akkor Anettka, és akkor Anettkából viszont van 80, és akkor mindenki azt akarja, hogy ott legyen a kávé. Hát akkor aki fizet, az... az
3: igen.
2: Kap. Mint kemény.
3: Ez úgy működik, mint a Google kereső.
2: De is azt mondják, hogy különben az, amikor neked van ilyen terméket, amivel be akarsz kerülni ilyen nagy üzletláncokba, az katasztrófa. De te azzal úgy kell számolni, hogy neked olyan mértékű haszonról kell lemondani, vagy belekalkulálni, ami mind nekik megy. És ez valahol érthető, mert ugye neked van mondjuk egy gyártásod, és ők fogják neked teríteni. Komoly ára van ennek. Mi a következő?
3: Milyen pszichológiai hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárló kocsiknak? Hát most itt van többféle megoldás, ugye szerintem a helyes, most nem akarom felolvasni, mert nagyon sok van tényleg, hogy a nagyobb tehát azt érzékeli, azt érzékelteti a vásárlóban, hogy alig vett valamit, és ösztönzi a további pakolást, szerintem emiatt. Ez nálam soha nem működik, tehát hogy ha mondjuk nincs kicsi kocsi, szabad kicsi kocsi, és egy naggyal megyek be, de mondjuk nem terveztem sok mindent vásárolni, akkor csak a kocsi miatt nem pakolom tele. Tehát, hogy nem, nincs bennem ilyen frusztráció, hogy jaj, majd most mit gondol a szomszéd asszonyom, ha meglát engem a nagy kocsival, úgy, hogy van benne három dolog. Tehát,
2: hát ja, engem se
3: zavar. Nem különösebben. Nem lehet engem olyan könnyen manipulálni.
2: Nem, szerintem. Azért lehet, de nem annyira könnyen. Mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valami 1999 dinárba kerül 2000 helyett?
3: Hát az, hogy...
2: Na, mondom az opciókat, addig gondolkoz. Jó. Az agyunk balról jobbra dolgozza fel az információt, így az első számjegy marad meg bennünk erősebben, olcsóbbnak éreztetve az árut.
3: Ennyi.
2: Vagy mivel a kártyás fizetés elterjedésével ez segít csökkenteni a kasszákban tartató fizikai aprópénz mennyiségét, nem? Hogy a logisztikai rendszerben a 9-esre végződő kódok automatikusan jelezzék a kifutott termékeket, nem? Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyomány, amelyet ma már fogyasztóvédelmi szabályozás megkövetel, nem?
3: Jaj, most jön a kedvenc témám. Miért helyezik a színes cukorkákat, rágógumikat a pénztár közvetlen közelében?
2: Jó, ezt tudjuk. Ez régi stósz.
3: Hát nyilván,
2: a bébik miatt.
3: De azokat nem is írja itt, hogy kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot és impulzus vásárlásra serkentsenek. Ez tuti, hogy így van. De igen, a bébik. Tehát, hogy ez valami kézkatasztrófa, hogyha hosszú a sor, és állsz, és körülötted csak édességek vannak, akkor nyilván mire oda jutsz, hogy fizethetnél, addig a gyerek még 60 tonna dolgot bepakol a kosaratba. De egyébként még tök vicces, mert nem tudom, meséltem ezt, nem tudom, néhány héttel, három héttel ezelőtt kimentünk vasárnap délután Palicsra.
2: És mi történt?
3: Így ülünk ott a padon, napozunk, élvezzük a nyugalmat, és Palicson mindig van egy ilyen furcsa, ilyen kis kocsiszerűség, ami tele van ilyen dzsidzsabidzsákkal, ilyen plüss van, plüss játékok, gumikígyók, karkötők. Valaki, igen, egy nő ott árul mindig ilyen hülyeségeket. Most azt képzeld el, hogy mi ott ültünk nagyjából fél órát azon a padon, teljes nyugalomban, örültünk, hogy pihenünk, amíg meg nem érkezett az első család, aki elhaladt ez a kocsi előtt. És a gyerek ellen kezdett hisztizni, hogy ő szeretne valamit.
2: Jó, na jó, és?
3: A fél óra alatt 7 darab család élete omlott össze, vagy ha nem is élete, de legalábbis a vasárnapi délutánjuk ment a kukába, mert 7 gyerek rendezett olyan szintű hisztériát, hogy
2: ők akarnak
3: bármit, tudom ez, hogy működik, hát én is a gyerekekkel megyek ki, akkor bármit akarnak. Tehát, hogy az a lényeg, hogy kapjanak valamit, tök mindegy, hogy azzal játszanak-e az életben, vagy nem, vagy eltörik, nem törik. Az a lényeg, hogy ő meglátja azt a kocsit, és ő onnan akar valamit. Hmm. Én ott nem szoktam venni nekik semmit, de ez súlyos harcokba telik, súlyos időben, meg rábeszélésre, meg minden, tehát hogy ez őrület. A 7 gyerek közül volt egy kislány, aki olyan szinten kiakadt attól, hogy neki a szülei nem vesznek semmit nála az árusnál, hogy lefeküdt a földre, és nem mozdult onnan. A szülei már elmentek, akkor visszamentek érte. Feküdt a földön, és üvöltött. De úgy üvöltött, hogy én ilyen kitartó gyereket régen láttam. Egyébként az enyém se piskóták, de hosszú percekig. Tehát eltett legalább 15 perc. Az a fél órából, amíg mi ott ültünk, addig egy gyerek szinte végig ott feküdt a földön, és ordított.
2: Durva. Az igen.
3: Úgyhogy láttad volna szegény, szerencsétlen szülők, tehát hogy ott az minden szülő öregedett 15 évet. Úgyhogy, és ilyen kicseszés a boltokban is ez, hogy oda a pénztár köré oda teszik a kis... Ját, ott is mindig van egyébként kinder tojás. Nem elég, hogy bent a polcokon van kinder tojás, azért még a pénztárnál is van kinder tojás, tehát hogy ez biztos, ami biztos.
2: Igen.
3: Meg ezek a rágók, amit így ki lehet húzni, és ilyen hosszú, meg na mindegy, szóval, hogy...
2: Szóval van minden, ugye?
3: Nyilván ez, hogy...
2: Na igen, azt mondja...
3: Impulzus vásárlást serkentsék.
2: Mi a célja annak, hogy sok nagy áruházban nincsenek ablakok és fali órák?
3: Hát ne emlékeztessen arra, hogy neked máshova kell menned.
2: Hogy a vásárlók elveszítsék az időérzéküket, és ne siessenek a távozással.
3: Ennyi.
2: Hát igen, szerintem is ez.
3: Annyira durva azért, ennyire manipulálnak minket.
2: Hogyne.
3: Miért teszik kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyheket az alsó polcokra? Nyilván
2: most
3: azért, mert eléri.
2: Igen. változás, az hol van az a lehetőség, hogy pontosan a gyerekek szemmagasával legyenek, és ők kérjék azokat a szüleiktől? Igen.
3: Katasztrófa. Milyen szemetek?
2: Szemét dolgok vannak.
3: Milyen trükköt alkalmaznak néha a padló burkolattal a drágább termékek részlegénél?
2: Na, hát, ezt nem tudom. Azt mondják, szándékosan csúszósabb felületeket alakítanak ki, ami miatt a vásárló óvatosabban halad. Ebben van logika. Tuti. Kisebb csempéket használják, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Lehet, nem tudom. Sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolatot választanak, amelyek növelik a termék vélt luxus értékét. Ebben lenne logika, de nem hiszem, hogy láttam ilyet. Vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett. Nem. Szerintem nem. Hát ez jó kérdés. Szerintem a csúszós lesz ez. Talán. Na, mi a következő?
3: Na, a következő, mi az a Groen effektus, ami gyakran megfigyelhető bevásárlóközpontokban, amikor az akciók láttán elkezdenek versengeni a vásárlók, amikor illatokkal próbálják befolyásolni a vásárlót, vagy tudatosan zegzugos az elrendezése a boltnak, ezért céltalan nézelődővé válik a vásárló, vagy amikor az udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot tesznek a kosarokba. Hát ez az zegzugos.
2: Nem tudom. Én nem tudom képzelni, mert nekem nem tudom mihez kötni ezt az effektust, hogyha megnyomok bármit.
3: Zegzugos.
2: És nem tudom, hogy soha nem lesz vége ennek a kvíznek, mert rengeteg kérdés van. Na jó, van még egyet-kettő, nyomjunk le. Miért használod gyakran pirosas vagy melegebb tónusú megvilágítást a hús részlegem? Ezt ők észrevettem mindenfelé.
3: Igen.
2: Ez piacokon is így van. Mivel ezek a lámpák enyhe UV-sugárzást bocsátanak ki, ami lassítja a baktériumok szaporodását. A dolgozók egészsége érdekében, mivel az erős fehér fény fárasztó. Hogy a speciális világítás enyhe hőt sugározzon, ami megvédi a friss árut a pultban a megfagyástól, vagy hogy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak és étvágygerjesztőbbnek tűnjenek.
3: Ha manipuláció a téma, akkor ennyi. Nyilván ez.
2: Szerintem is. Ennyi. Hát. És nem értem, hogy miért van még
3: mindig
2: kérdés.
3: Miért lehet gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába?
2: Micsoda?
3: Lejt, így áll a bevásárlókocsi, feléd lejt.
2: Lejt felé?
3: Igen, sose hogy a termék... Észre. De, hát az alja, az a rácsos rész.
2: Ja.
3: Az így áll.
2: Aha.
3: Hogy a termékek hátra csúszanak, és a kocsi eleje üresnek tűnjön, vagy hogy a súlypont optimálisabban oszljon.
2: Erre nem tudom a választ. Nem tudom, fogalmam.
3: Szerintem az, igen, hogy hátra csúszanak a termékek.
2: Uh-huh.
3: Hát nem igaz, tényleg hány kérdés van. Na mindegy, oké, ez
2: nem
3: ennyi.
2: Nem tudom,
3: ennyi
2: ez ennyi.
3: Mindegy, az a lényeg, hogy manipulálnak, tök érdekes, hogy illatokkal is, megvan a különböző boltoknak a különböző illata, azonosítod, megszokod, amikor belépsz, akkor ez az illat fogad mindig, minden egyes vásárláskor, és akkor már ugyan kényelmesen érzed magad, biztonságban érzed magad, mert valami ismerős dolog az, amit érzékelsz. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként. Van egy ruhabolt, aminek olyan illata van, amit megérzek, akkor azt érzem, igen, hogy hú, most mindent meg kell vennem.
2: És el kell mondjam, hogy mindent eltaláltunk, kettőnél tévedtünk.
3: Na,
2: ezt
3: szuper.
2: El kell mondani, ez tök érdekes, hogy milyen trükköt alkalmazok néha a padlóborokat a drágább termékek részlegénél. Azt mondják, hogy kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és automatikusan lelassíts. Ezt meg fogom figyelni, ezt nem vettem észre soha.
3: Hát én eldobom az agyamat, ez létezik.
2: Állítólag. Ez, a másik pedig ez a Groen effektus, amit nem tudtunk, hogy én rossz választottam, nem tudom,
3: hogy amikor úgy elrejtik az egész üzlet, olyan kaotikus, és akkor nem tudod, hogy hol van, amit szeretnél, és akkor végigjársz minden.
2: Wow! Na, hát ez tök érdekes. Szóval ilyenekkel bombáznak minket. Nem semmi. Hát így vásároljunk legközelebb.
3: Nyitottabb szemmel fogok járni.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Manna reggeli. Köszönjük, hogy velünk ébrednek.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Hát azt hiszem, megtalálta a diplomatikus utódját.
2: Én. Jaj, ne. Mit találtál?
1: Én tudom, olyan dalok, amiket nem hallott senki, csak én.
2: Tudom.
1: Igen? Adok egy darabot belőle.
2: Jaj.
1: Felkészítettek? Tudod, milyen jó lesz?
2: Mi ez?
1: Megőrítem vajdaságot, elfogyják kapcsolni a rádiót. Jó van? Nem. De ez jó különben. Gianluca Vacchi.
2: Ugyan. Jézusom, a Gianluca Vacchi, hát annál nagyobb ripacsot nem hordott a hátán a föld.
1: Ripacsot?
2: Fú, de nem szeretem.
1: Miért nem szereted, Anett?
2: Mert egy beképzelt majom.
1: És azért nem szeretem, mert beképzelt?
2: Igen.
1: Igen?
2: Azt kell nézni a világnak, hogy megveszi az 1000. terepre járót a feleségének, amit behajtanak a luxus házok nappaliába.
1: Ugye?
2: Meg ott nézni kell, hogy milyen izmai vannak, milyen tetoválásai, hogy van kiszedve a szemöldöke,
1: Triggere?
2: Hogy van szétszoláriumozva,
1: Triggere
2: és akkor milyen luxuspartikat szerveznek, és akkor ott ő így nagyon, így mindig nagyon vidám, és mindig mindenbe bevonja a cselédeket, akik ott sürögnek, forognak a házában, és akkor ott így szegény szerencsétlen cselédnőknek ott így táncolniuk kell, meg hülyét csinálni magukból, mert a Gianluca Vacchi épp azt találta ki szerda reggel. Uff, nagyon nem bírom. Nagyon nem bírom. Rosszul vagyok attól a fickótól, komolyan. Fú, anyám.
1: Szóval igen, modern
2: kifejezése. Mindig ez a végtelenül jó érzem magam. Én vagyok a világon a legfantasztikusabb férfi, a leggazdagabb, a legjobb férj, a legjobb apa, a legjobb főnök, a legjobb nem tudom mi, és akkor ezt kell így nézni. Mert most a férfi, a leggazdagabb,

0: Egyértelműen, egyértelműen. Csak az egy kicsit nehéz Szerbiából megütni azokat a szinteket, de az elképzelés tetszik, igen.
1: És na, mi viszont... ez a zene? Ja, igen, mert ő DJ-kedik is egyébként. De mi a jó Istenből lett milliárdos egyébként? Mit csinál?
0: Ó, valami textil biznisz.
1: Milyen textil biznisz? Valami textil biznisz. Gyerejtetik is gyémántot vagy fegyvert.
0: Na, meg kokaint nem tudjuk. Na mindegy, szóval de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy látjátok?
1: Fú, de nem bírom, vannak olyan videója, amikor így néz bele a kamerába, így a kancsal kék szemeivel, és akkor így szugerálja a videónézőt, hogy így, és Gianluca Vacchi,
0: először a diplomatikó már meghódította egész vajdaságot.
1: De hogy hódította az egyszerű, ne haragudj, a brassnyúzói kisfia szereti, mert ő egy édes drága gyerek is, most valamiért neki tetszik, meg ki Dobárdárobi szereti. Jó, most vagytok ketten, plusz egy gyerek. Az nem meghódítottam vajdaságot. Miről beszélsz?
0: Mindenki tudja, mi az a diplomatikó, és most látod, csak megemlítem a Gianluca Vacchit, és tessék, már Anett, tessék, az elmúlt 10 percben csak róla beszél.
1: Ez hát de attól nem dolog. Fogom hallgatni a zenét.
0: A Hati Hi azt, hogy az én gyerekeim is szeretik. Táncolnak rá.
1: Szuper.
0: A diplomatikóra.
1: Jó.
0: Jó, van, külön Anett közben jött egy üzenet, aki pedig melletted van, hogy az Anettet pártolom, nekem sem jön be a diplomatikó.
1: Ki írta ezt?
0: Szatyi.
1: Aj, Szatyi, imádlak.
0: Örök barátok lehettek innentől kezdve.
1: Friends forever. Kapsz egy ilyen nyaklát, egy ilyen medált.
0: Igen,
1: az egyik fele nálad lesz, a másik nálam. Friends forever.
0: Nekem meg gogolák. Te vagy a BFF-en mátor, úgyhogy...
1: Milyen gogolák?
0: Ő írta, hogy a Luca Vacchi egy menő arc.
1: Tán a Lackó.
0: Hát persze.
1: Micsoda?
0: Ezt megbeszélitek utána, jó?
1: Honnan jön neki a Luca Vacchi?
0: Mert ő az én spanom. Ennyi.

0: Kertészet. Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
5: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
4: Via Recta, a minőség életért.

0: keverve, nem felrázva. Annon presszó.
1: Nos, sziasztok, 8 óra 17 perc van, és elindult a presszó ezen a keddi napon. Én Svegán Péter Zeci vagyok, itt van velem Viktor, Nagy Viktor. Bizony, és hát lökjük majd ma is a különböző friss információkat, meg majd lesznek kapcsolásaink. Lesz különben kis motor fecskendő szerelő bajnokság, erről tavaly hallhattatok először, ugye Magyar Kanizsán, 15. Paraszt Olimpia, és hát kapcsolunk egy konyhafőnököt is, képzeljétek el, aki most Magyarországon dolgozik, de különben vajdaságival a hétvégén találkoztam, és kellemes meglepetés volt ez a történet, és már ilyen fiatalon járják különben a rendezvényeket, és meg szóval zajlik az élet náluk is rendesen, úgy, ahogy kell. Úgyhogy sok-sok érdekességgel készültünk a mai napon, és nektek, mint mindig.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Programajánló.
3: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyoson. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi Szent Mise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
7: Média támogató a Pannon RTV.

Elfogytak szavak már, csak néma csend és benned harag. Mindig mikor mondanám, a szívem szól, hogy ezt nem szabad. Ha megpróbálom, én sérülök, nincsen bármit megmenteni. Megtett mindent ő is, de elfogadtam, nem ment neki. Most próbálom megérteni, hogy mit üzen az élet nekem. Nem tudok már hitni másnak, az én szívem élettelen. Nem érzek már semmit, nincsen dű vagy csendes közöny. Elhagy most a remény is, úgy lép ki, hogy el sem köszön. Maradok és szembenézek, néha mégsem úgy alakul. Ha egyszer ezen túljutok, a szív szeretni újra tanul.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.
1: Nos, mi újság a NISZ-szel? Működési engedélynek újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyon ellenőrzési hivatalától kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a magyar MOL és az orosz Gazprom Nyeft tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Anno Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Nos, hát 8:46 perc van, és Montenegro egy egész érdekes dolgot hozott be. A montenegrói parlament elfogadta az egészségbiztosítási törvény módosítását, amelynek értelmében a diagnosztizált másodlagos diszmenorheában szenvedő nők havonta 2 nap fizetett szabadságra jogosultak. A rendelkezés azoknak a munkavállalóknak nyújt segítséget, akiknél a fájdalmas menstruációt valamilyen nőgyógyászati betegség, például endometriózis, PCOS, mióma vagy polip okozza. A törvénymódosítás célja, hogy megfelelően kezelje a másodlagos diszmenorheával járó egészségügyi problémákat, csökkentse a munkai előítéleteket, valamint megteremtse az egyensúlyt a nők egészségének megőrzése és munkavállalói kötelezettségei között. A kezdeményezést Jevrosima Pejovics független parlamenti képviselő terjesztette elő még márciusban a Nemzetközi Nőnap előtt. A jogszabály elfogadásával Montenegro a régió első, Európában pedig Spanyolország és Portugália után a 3. ország lett, amely ilyen jellegű fizetett menstruációs szabadságot biztosít a meghatározott egészségügyi problémával élő nők számára.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Most 9 óra 18 perc van, és csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután az Egyesült Államok és Irán egyelőre tartózkodik a további összecsapásoktól, és folynak az egyeztetések egy ideiglenes tűzszüneti megállapodás lehetséges folytatásáról. A piacok megkönnyebüléssel reagáltak a támadások felfüggesztésére, ami csökkentette az ellátási zavaroktól való félelmet. A nemzetközi irányadó Brent nyersolaj ára 6,8%-kal $85,49 csökkent hordonként, még az amerikai irányadó nyersolaj ára 7%-os esést követően $83,06 csökkent. Stephen Ains, az SPI Asset Management elemzője szerint az olajárak hirtelen visszaesése jelentősen enyhítette a nyomást, amely az elmúlt hetekben a pénzügyi piacokra nehezedett. Bár az olajárak csökkenése rövid távon mérsékelheti az inflációs kockázatokat, elemzők szerint az energiaárak korábbi emelkedése, valamint az Egyesült Államok új vámintézkedési továbbra is bizonytalanságot jelentenek a világgazdaság számára. A befektetők figyelme most a Federal Reserve eheti kamat döntő ülésére irányul, amely meghatározó lehet a piacok további alakulása szempontjából.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
0: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Erős Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Nos, nézzük, hogy egy picit mi újság az utakon. Nos, a rendőröket illetően az Obnadicánál radaroznak Szabadka irányába, valamint a Teslina utcában is szintén a rendőrök állítják a jó népet. Utána határhelyzet a következő, Szerbiából Magyarországra, Horgos egy röszke 1:35 perc, még Horgos 2 röszke 2:23, Királyhalom Ácsonthalom pedig 40. Magyarországról Szerbiába befelé röszke 1:Horgos 1:50 perc, még röszke 2:Horgos 2:35, de hát ma egy olyan érdekes napunk van, amikor úgy tűnik, hogy Horgos 2 jobban teljesít, mint Horgos 1. Ami érdekes, mert ez szinte sohasem fordul elő, de ma úgy látszik, hogy igen. Aztán még beszéljünk egy picit az időjárásról. 25 fok van jelen pillanatban Szabadkán és környékén, ez emelkedni fog körülbelül olyan 30-31-ig. Napos időnk lesz, ameddig csak látjuk az előrejelzést, hétvége felé egyre melegebb lesz, szombaton akár 37-8 fok körül is lehet a csúcshőmérséklet.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nos, hát eljött a pillanat, és ugye közzétették, megjelent nálunk is, hogy megszűnt az MTVA. Július 26-án beolvadt a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, az MTVA, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be. Ezzel pedig megszűnt a Magyar Közmédia vagyonkezelőjének önálló működése. A jogutód neve a jövőben Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. A média egy értesülése szerint a névváltozás a cégjegyzéki átvezetés után lép hatályba, addig a szervezet továbbra is Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT néven működik. A társaságot ideiglenesen Horváth P. András vezeti, a végleges vezetőket pedig nyílt pályázaton szakmai szempontok alapján választják ki.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszél dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Fiumei Nemzetpolitikai Találkozó és a Tusványosi Egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés időszaka zajlik az új magyar kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztábban látszik, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. A VMS elnöke a szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély. Ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek közötti egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja, erre pedig nyitott a VMS. A Fehérházban tárgyal ma Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Várhatóan az ukrajnai háború lezárásáról egyeztetnek. Az ukrán elnök korábban már közölte, hogy egyeztetett Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével a tárgyalások újraindítása érdekében. A várható napirendi pontok között szerepel az ukrajnai háború lezárása, illetve az oroszok fokozódó támadásai is. Ehhez kapcsolódóan pedig az ukrán légvédelem további erősítése. Az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalások az elmúlt időszakban megtorpantak, mert a figyelem az iráni konfliktusra koncentrálódott. Templomokat, házakat, tetőszerkezeteket tett tönkre, fákat csavart ki a vihar hétfő este Kárpátalján. Helyi források szerint óriási kár keletkezett. Ungváron és az ungvári járás több településén a felhőszakadást és a viharos szelet jelentős jégeső is kísérte. A lehulló jégdarabok mérete a dió nagyságát is elérte. A viharról készült fotókon kidőlt villanyoszlopok, az úttestre boruló hatalmas fenyőfák, megtépázott tetőszerkezetek, fehérbe boruló udvarok láthatók. Személyi sérülésről vagy jelentősebb anyagi kárról eddig nem érkezett információ, megkezdték a kárfelmérést és az utak megtisztítását. Megdőlt a Duna vízállásának negatív rekordja, 31 centit mutat a vízmérce Budapestnél. Hetek óta ilyen alacsony a folyók, köztük a Duna vízállása is, mivel a vízgyűjtők területén nem hullott és nem is fog hullani jelentős mennyiségű csapadék. A ma reggel mért vízállás 2 centivel döntötte meg a 2018-as, valaha mért legkisebb vízállás rekordját a Duna magyarországi szakaszán.
3: Sport.
6: Szurkolói szavazás alapján a zöldfoki Sidney López Cabral szerezte a 8 napja véget ért labdarúgó világbajnokság legszebb gólját. A FIFA honlapján a 12 találatot tartalmazó szűkített listából közönség szavazással került ki a VB legszebb gólja, amelyet a zöldfoki köztársaság csapatát erősítő hátvéd a 16-os sarkából tekert a hosszú bal felső sarokba. A 8-a döntőbe jutásért rendezett meccs 103. percében. A VB 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami meccsenként közel 3-as átlagnak felel meg.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhő lehet az égen, 32 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
9: Bomax.
10: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.
1: Na szóval, hogy milyen időnk lesz itt augusztusban? Hát figyeljétek, túlnyomóan napos és meleg idő várható kedden Szerbiában, úgy unblock. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 Celsius fok között alakul, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Az ország nagy részén sok napsütéssel lehet számítani, időként változó felhőzettel, rövid ideig tartó záporok csak elvétve elsősorban a hegyvidéki területeken fordulhatnak elő. A reggeli órákban 15 és 21 fok közötti minimum hőmérséklet várható. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, keleten időnként meg is erősödhet, északnyugati irányból fúj, majd estére fokozatosan mérséklődik és délre, délnyugatira fordul. Az előrejelzés szerint a következő 7 napban tovább fokozódik a felmelegedés, augusztus 4-ig túlnyomóan napos, egyre melegebb idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 34 és 38 fok között alakulhat, augusztus első napjaiban pedig helyenként a 40 Celsius fokot is megközelítheti.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
3: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
1: Via Recta, a minőség életért.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 063-8-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 063-8-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van az úgy már néha,

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: Hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy tisztában vagytok-e veled, de most szombaton második vajdasági kismotor fecskendő szerelő bajnokság van. Bizony, Magyar Kanizsán, úgyhogy itt van velem a vonal túlsó végén Bajtai Balázs, Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnöke. Szia, halljuk egymást!
2: Szia, halljuk egymást, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na beszéljünk egyáltalán erről az egész történetről. Ugye a futamot úgy kell elképzelni, hogy az a különlegesség, hogy homokon van. Miért máshol nem homokon van?
2: Igen, a tavalyi versenyünk homokon volt. Ez a beugró versenyünk volt igazából ebbe a bajnokságba, hiszen ez egy magyarországi versenyforma, ott találták ki, és van egy országos kismotorfecskendő szerelő bajnokság, aminek a Magyarország ad otthont, viszont 4 évvel ezelőtt bekerült ebbe a bajnokságba a Felvidék is, tehát Külhonba is már megszerveznek egy futamot, és a tavalyi vajdasági futam sikerén felbuzdulva mi is megkaptuk a lehetőséget, hogy lehetünk az egyik futam szervezője, aminek az eredményei beleszámítanak a magyar országos bajnokságba. Úgyhogy ebből kifolyólag jönnek ugye nagyon sokan Magyarországról is és Felvidékről is hozzánk most versenyezni. Viszont azzal, hogy belekerültünk a bajnokságba, a homokról sajnos le kellett, hogy mondjunk, hiszen szigorú szabályai vannak annak, hogy mekkora kell legyen a pálya, hogy kell, hogy kinézzen a pálya. A tavalyit azt még mi itt megcsináltuk egy ilyen buli formában, most viszont nem akkora sajnos a strand, hogy meg tudjuk itt lent csinálni. 106 méter kell, hogy legyen a pálya, nincs akkora területünk, ezért kénytelenek vagyunk a magyar kanizsai foci pályát igénybe venni. Úgyhogy kicsit veszt a feelingéből ez a versenyfutam, de ennek ellenére nyilván nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és mindenki akkora lendülettel, sőt, még nagyobbal.
1: Igen, na most, ugye ez egy olyan dolog, hogy ugye annak is érdekes, aki ugye versenyzik, de ezt nézni is lehet, ez mettő meddig tart?
2: Ez, hát 8 órától már kezdődik a csapatok érkezése, az még annyira nem izgalmas nyilván a nézőknek, de 10:30-kor van az első futamnak az indítása, 10 órakor ünnepélyes megnyitó. Nyilván nem fogunk fázni majd, mert mondjuk nagyon meleget a hétvégére, de sajnos a külföldről érkező versenycsapatok miatt muszáj, hogy később kezdjük, mert nem mindenki alszik itt, van, aki csak reggel indul, és hogy ide tudjanak érkezni időben, azért indultunk ilyen későn.
1: Ami engem nagyon érdekel, hogy a résztvevők, ők önkéntes tűzoltók, olyanok, akik aktív önkéntes tűzoltók?
2: Pontosan. De nem csak kizárólag az önkéntes tűzoltóknak szól, hivatásos tűzoltók is nyilván, hogyha alakítanak egy csapatot, őket is szívesen látjuk, de részben önkéntes tűzoltók. Most a kecskeméti hivatásos tűzoltók szerettek volna jönni, de sajnos nem kaptak az országból kilépést, úgyhogy bementek vagyis kiestek ebből a versenyből.
1: Figyú Balázs, ha már így beszélgetünk, akkor tennék egy kanyart, mert van egy kérdés, ami engem érdekel nagyon, hogy vannak olyan városok, ahol például ugye van hivatásos tűzoltóság, és vannak olyan helyek, főleg falvak, ahol ugye önkéntes tűzoltók vannak, de aztán van olyan település, ahol meg vannak hivatásos tűzoltók is, meg önkéntesek is, és akkor ezt én sose értettem, ezt elmondott, hogy nekünk ez hogy van? Hogy akkor ki megy tüzet oltani?
2: De a prioritás nyilván mindig a hivatásos tűzoltóké, hiszen ők kapják ezért a fizetést, az önkéntesek ezért nem kapnak juttatást. Viszont a hivatásos tűzoltók nagyon-nagyon sok településen annyira kevesen vannak, hogy nem tudják a munkájukat normálisan ellátni, ezért jönnek képbe mindig az önkéntes tűzoltók. Tehát például itt Kanizsán is csak összesen 6-an vannak állományban, az egész község területére, 13 településre, 401 négyzetkilométerre. Tehát nyilván, hogyha épeszű logikával nézzük, ez lehetetlen, hogy ekkora területet levédjenek a hivatásos tűzoltók. Ezért nekünk a 13 településre van 8 önkéntes tűzoltó egyesületünk, akik általában hamarabb odaérkeznek a helyszínekre, mint a hivatásos tűzoltók. Az oromiak is az oromi önkénteseket hívják, mert őket ismerik személyesen, és aztán az ottani. Tehát mindig a helyi, sőt a nagy többségben, inkább nagy általánosságban az önkéntes tűzoltók értesítik a hivatásos tűzoltókat, és akkor ők kérnek átvenni az oltást abban az esetben, hogyha ez egy nagyon nagy tűzről beszélünk, ha nyilván csak egy apró tarló tűz, vagy egy kezdetlegesebb valami kis káreset van, akkor ezt a helyi önkéntesek is el tudják látni a feladatot, hiszen minden egyesületnek megvan a hivatalosan belügyminisztérium előtt levizsgázott operatív egysége, akik jogosultak tüzet oltani, akár önállóan is.
1: Na hát akkor ma már úgy hajthatom álomra a fejemet, hogy ennyivel is okosabb vagyok, de tényleg köszébe érdezek, évek óta érdekelt már, sose kérdeztelek meg. Visszatérve a versenyre. Nagyon érdekes maga ez a kis motor fecskendő, amiből van egy modern, meg egy retro. Mi a kettő között a különbség?
2: A retro, az nyilván, hogy a neve is mondja, az egy régi fajta, még két ütemű, trabarnásan hüngyüngyüngyüngyünként dolgozó kis kétütemű gép, kisebb teljesítménnyel, meg van egy modernebb gép, ahogy a neve is mondja, azok már általában a BMW-nek ez az 1200-as boxer motorjaival vannak szerelve, ami nagyon, nagyon erősen tudnak vizet szívni, nagy teljesítmények, és itt a különbség, hogy az egyiken nyilván jobbak lesznek az eredmények, a másikon nyilván rosszabbak lesznek az eredmények, de tehát adózunk az elődeink előtt is ezzel a versenyformával, hogy még azokon a gépeken szerelünk, amiken ők szereltek annak idején.
1: Na most tavaly, amikor nekem te mondtad ezt az 1200-as BMW motorot, ezt a boxer motorot, azt hittem, hogy szivatsz, mert mondtad, hogy ez volt a GS-ekben is, és elmentem megnézni, és basszus, az van benne tényleg.
2: Hát
1: hogy
2: igen,
1: ez még jó erre, én ezt őszintén nem értem, de oké. Okay. Láttam, hogy a víz az megy, úgyhogy működik.
2: Igen, hát nagyon nagy teljesítménye van, tehát tényleg egy optimális fordulatszámon tud dolgozni, úgy, mint a BMW motorok is, nem hiába veszik át a BMW-t, ez egy bevált motor, amit mindenhol lehet ezek szerint.
1: Ja, hihetetlen. Amire még kíváncsi vagyok, és hogy a hallgatók még nem látott ilyet, hát így mi a feladat? Mert láttam, hogy van egy nagy víztartány, nyilván abból kell szívni a vizet, be kell üzemeltetni a kis fecskendőt, ugye, de hát, hogy meg egy csomó csövet össze kell valahogy rakni. Látom, hogy ez azért nagy kihívás, mikor időre megy. Hogy néz ki egy folyamat? Igen. És bocsánat, és utána a célba kell lőni, vagy valami, a végén sose láttam igazából, mi történik a végén.
2: Így van, tehát ahogy van a kis motor, mellette van egy 1000 literes tartály, abban szigorúan 1000 liter víz kell, hogy legyen, és aztán beindítani a motort, ugye a startjára, és akkor a 7 ember végzi ezt a gyakorlatot, és vannak 3 tömlő, ami vastagabb, sokaknak ez nem mond semmit, de úgy hívjuk, hogy B-tömlő, ez egy nagyobb teljesítmény, nagyobb vízszállító kapacitású tömlő, 20 méteresek ezek, tehát ez már 60 métert össze kell szerelni, aztán van egy osztóvilla, ami arra szolgál, hogy az egy sugarat, amit ezeken a bizonyos B-tömlőkön viszünk, az ketté tudjuk osztani, ahogy a neve is mondja, és ezekre még két úgynevezett C-tömlőt, aminek kisebb a szállítási kapacitása, rá kell szerelni, a végére megy a sugárcső, amivel aztán célba tudunk lőni, van a pálya végén egy céltábla, egy nagyon kis lyukkal a közepén, és a túloldalán van egy tartály, amiben van 10 liter víz, és amikor az megtelik, akkor jelez az automata rendszer, és akkor van vége a futamnak. És a lényeg az, hogy ezzel az 1000 liter vízzel tudni kell úgy gazdálkodni, hogy ezt a 2x10 literes tartályt meg tudják tölteni.
1: Na hát ez nagyon jó hangzik, ugye ez lesz akkor most szombaton Magyar Kanizsán, a focipályán, mint ahogy Balázs már mondta, körülbelül ott ugye 10:30 környékén indulnak a futamok, de Balázs, mielőtt még elengedlek megint egy privát kérdés, ez pedig az, hogy tele van az internet olyannal, hogy emberek megpróbálnak tüzet oltani, úgyhogy aktiválják ezt a, ugye nálunk is itt a fal tele van ilyen kis ajtókkal, kinyitod, rácsatlakoztatod a tömlőt, bírnál tüzet oltani. Ugye van, aki ezt magára vesz, és talán jön a meglepetés, hogy mekkora a nyomás, és az emberek esnek, kelnek mindenfelé. Ez valóban, én sem próbáltam ilyet soha, ez tényleg ekkora erő van ebbe?
2: Hát nem, ezekben a tömbházakban gondolsz, ami a falakon van ez a...
1: Igen, vagy ahol tudunk ezzel találkozni.
2: Azokban nincs, tehát az ilyen fali hidrantoknak hívják ezt, azokban nincs, abban ilyen maximum 2 bar víz van, 2 bar nyomás van, ami azért nem fog földhöz vágni, amit a videókban is látszett.
1: De Balázs, akkor hol a buli, a tűzoltó autó?
2: Tűzoltó autó, azt tud, akkor azt tud ilyen 10-13 bárt is, ami azért egy ember nem biztos, hogy meg tud tartani. Úgyhogy ez az ő csapatmunka, de ezek a fali hidrantok, ezek nem tudják. Mm-hmm.
1: Ja jó, akkor mi egyszerű emberek ezzel nem fogunk találkozni soha.
2: Nem, biztos.
1: Na jó, hát akkor ezt is tudjuk. Bajtai Balázs, Magyar Kanizs, a Községi Tűzoltó Szövetségének elnöke volt itt velünk. Köszi szépen, további szép napot.
2: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Csau.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
4: Programajánló.
5: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből, a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Műsorajánló.
3: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
7: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
8: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: 11 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ivica Dačić arra számít, hogy a szerbiai tűzoltó egységek még a mai nap folyamán útnak indulnak Spanyolországba, ahol segítséget nyújtanak az országot sújtó hatalmas erdőtüzek oltásában. A szerb belügyminiszter kiemelte, Szerbia felajánlotta segítségét Franciaországnak és Spanyolországnak is. Spanyolország elfogadta a Super Puma helikoptert és a szárazföldi egységet is, hangsúlyozta a politikus. A tűzoltók vasárnap Valencia közelében is lángokkal szembesültek, mintegy 15 ezer embert evakuáltak a térségből, Madrid környékéről pedig már 100 ezer főt telepítettek ki. Dačić hozzátette, még várják Franciaország válaszát, hogy Szerbia nekik is a lehető legnagyobb mértékben segíthessen. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala az OFAC által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a NISZ működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig meghosszabbították azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a magyar MOL és az orosz Gazprom Neft tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszél dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Fiumei Nemzetpolitikai Találkozó és a Tusványosi Egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés időszaka zajlik az új magyar kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztábban látszik majd, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. A VMS elnöke a szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély, ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek közötti egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja, erre pedig nyitott a VMS. A montenegrói parlament elfogadta az egészségbiztosítási törvény módosítását, amelynek értelmében a diagnosztizált másodlagos diszmenoreában szenvedő nők havonta 2 nap fizetett szabadságra jogosultak. A rendelkezés azoknak a munkavállalóknak nyújt segítséget, akiknél a fájdalmas menstruációt valamilyen nőgyógyászati betegség, például endometrózis, mióma vagy polip okozza. A törvénymódosítás célja, hogy megfelelően kezelje a másodlagos diszmenoreával járó egészségügyi problémákat, csökkentse a munkahelyi előítéleteket, valamint megteremtse az egyensúlyt a nők egészségének megőrzése és munkavállalói kötelezettségei között. A kezdeményezést Jevrosima Pjejovic független parlamenti képviselő terjesztette elő még márciusban a Nemzetközi Nőnap előtt. A jogszabály elfogadásával Montenegró a régió első, Európában pedig Spanyolország és Portugália után a 3. ország lett, amely ilyen jellegű fizetett menstruációs szabadságot biztosít a meghatározott egészségügyi problémával élő nők számára.
2: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. Sok napsütésre számíthatunk a nap folyamán, kevés felhő lehet az égen. 32 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
8: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
7: Via Recta, a minőség életért.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Nos, itt is vagyunk, a 91,5-ön 11 óra 15 perc van. 15. vajdasági parasztolimpia nem sokára, úgyhogy itt van velem a vonal a túlsó végén a szervező Tomik Nimród. Szia!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Na, beszéljünk egy picit erről, de hát vajdasági parasztolimpia immár 15. alkalommal. Látom a fotókról, hogy Mr. Paraszt még mindig veletek van, de hát, hogy... Le lehet mondani, mivel készültök? Mert minden évben van valami. Tavaly egy Flintstone autó volt. Készültök valamivel idén?
1: Az idei évben is készülünk hasonlóval. Tehát a Flintstone autót, hál' Istennek, a gyerekek nem verték teljesen szét. Tehát kellett egy kis felújítás, de édesapám ezt megcsinálja, és az idejében is ki fogja vinni, mert tavaly nagyon népszerű volt. Idén a reklámfilm is készül, mint az elmúlt években szinte mindig. És igen, és a Mr. Paraszt ismét visszatér majd. Ő ugye aznap a legnagyobb sztár, és a gyerekeknek, az anyukájának is nagyon nagy kedvence szokott lenni, ott szokott csajozni azon a napon. Én szerintem a mostani évben is így fog majd lenni.
0: Komolyan a gyerekek anyukái?
1: Így igaz, akkor mindig mennek oda hozzá a gyerekek, és utána meg az anyukák meg próbálják onnan elvezetni őket, és akkor közben akkor is szóba elegyednek. Tehát ez az ő napja.
0: Igen. Ugye augusztus 16-án lesz, tipikus helyszín a vásártér, de ugye egyben ez új kenyér ünnep is.
1: Ez így igaz, tehát a reggeli program az úgy kezdődik, hogy 8:30-kor találkozunk itt a vásártéren, oda jönnek lovasok, és jönnek fiákeresek, és az új búzából, új lisztből sült kenyeret viszik magukkal, ott lesz meg polgármester úr is, és majd főtisztelendő Szakály József fogja majd megszentelni a kenyeret. A Sardos Boldogasszony templomban 9:30-kor kezdődik majd a kenyérszentelés szentmise. Remélem, hogy arra is minél többen el fognak majd jönni. Egyébként ilyenkor javarészt azért tele szokott lenni a templom. És a fiákerekkel visszamegyünk, akkor van egy kis pihenő, és akkor nagyjából dél környékén fogjuk majd a húst szétosztani, hiszen marha pörkölt főző verseny is lesz. Mm-hmm. És a telefonszámokat, azokat majd vagy a végén megmondom, hogy a Vajdaság Parasztolimpiának az oldalán is meg lehet nézni, ugyanúgy, mint az előző években, ugyanott lehet jelentkezni, és a tűzgyújtás is lesz. Kétfajta tűzgyújtás, az egyik, ami a bogarasos alá, a másikat pedig a Mr. Paraszt fogja majd meggyújtani, ugye általában ugye ez az olimpiai lángnak a föllobbanás, ez egy ünnepi pillanat, amikor ilyen, hát most valaki bágernek hív, valaki homlokrakodóra, arra is fölül, és akkor egy ilyen gázpalackot visz körbe, és akkor annak a kis pörkölővel körbe járja ott az összes csapatot, és akkor ezzel veszi kezdetét az olimpiai játékok.
0: Igen, van különben a vásártérnek egy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas különlegesség, hogy egy sorban be van ültetve hatalmas méretű fákkal, amik abszolút semmi árnyékot nem adnak. Ezt nem tudom, hogy milyen szögbe süt olyankor a nap, de nem így van.
1: De ez így van egyébként is. Múltkor visszanéztem a felvételeket, amikor 2011-ben szerveztük az első parasztolimpiát, akkor a fákat akkor ültették.
0: Ja, igen?
1: Tehát akkor még icike-picike kis fák voltak, most már nagyok, de egyébként tényleg árnyékot nem nagyon adnak. Tehát ilyen
0: speciális, fajták. Speciális fák, de a lényeg az, ugye a verseny is van, aznap kettő részre van osztva. Az egyik az, amit ugye a Vajdaságban olyan nagyon-nagyon-nagyon szeretnek az emberek, ez a főzőverseny, a másik pedig maga az olimpiának a versenyszámai. Mivel készültök idén? Mármint számokra gondolok, számokra.
1: Igen, tehát az idei évben is azok a versenyszámok lesznek, mint a tavalyi évben. Mindig apró kicsik változtatások vannak, és megint csapatokat várunk majd. Ami fontos, és itt akkor majd be is jelentjük, hogy biztos, hogy új bajnok lesz, mert Kavilló csapata nem indul az idei évtől.
0: De különben...
1: legnagyobb bánatunkra négyszeres bajnokok, de azt mondták, hogy a csúcson akarják abba hagyni a fiúk, és azt mondta, eljönnek segíteni, de versenyezni most már nem lehet.
0: Igen, ez egy érdekes, épp akartam kérdezni, de nem arról van szó, hogyha valaki ennyit nyer, akkor ők nem jöhetnének többet, hanem ők gondoltak, hogy most már elég lesz.
1: Igen. Tehát egyrészt sajnáljuk, másrészt ugye a többieknek is lesz esély, mert mindig volt olyan csapat, aki meg tudta őket szorongatni, de egy kevéssel mindig nagyon kemény legények ott a kavillósiak, és nem tudták őket legyőzni négy alkalommal sem. Biztos, hogy új bajnokunk lesz majd. Azt, hogy honnan fog ki, de melyik településre, nem tudom. Annyit változtatunk az idei évben, hogy egyrészt munkaközösségekből is várunk, tehát cégek is ki tudnak állítani csapatot, akik egy cégen belül dolgoznak. Tavaly volt már erre igény, és az idei évben is két csapat, már két cég jelezte, hogy ők a saját munkásai közül, kollégák közül egy csapatot fognak kiállítani, akik végigjátszák, mellette is főzni fognak, majd a hölgyek, a fiúk pedig majd játszani fognak. Ez lesz a különlegessége, valamint két magyarországi csapat is bejelentkezett, az egyik Szentesi, aki Topolya testvérvárosa, valamint egy budapesti csapat is érkezik majd. akik életükben nem fogtak még villát a kezükbe, de viszont gumicsizmát, mert elmondtam, van ugye versenyszám, azt dobálják, most már 2 hete gyakorogatnak, és ilyen 26 méterre is el tudták dobni, küldték nekem a videót, tehát az még viszont ez egy egész jó teljesítmény. Kíváncsi leszek, hogy a pesti fiúk hogy fognak majd elvergődni majd itt a vajdasági parasztalén.
0: Az igen, nagyon-nagyon-nagyon megfogtál ezzel, hogy cégek is jelentkeznek, mert muszáj megkérdeznem, nem feltétlenül cég nevére vagyok kíváncsi, de a profilra igen.
1: Mindkettő mezőgazdasággal foglalkozik, az egyik az gépeket forgalmaz javarészt, a másik pedig ilyen gabona felvásárlással is foglalkozik, de vannak is kereskedései.
0: Ja jó, szóval akkor nem gondoltam hát, hogy IT cég jelentkezett, vagy valami mondom.
1: Lehet, hogy ugye egész nap ülnek, és akkor lehet, hogy kis testvérgát, hát ja. Lehet, hogy ott tenne nekik.
0: Amúgy különben figyelj, abszolút. Na, aztán van még egy dolog, ugye, hogy a Pannon reggeli műsorából most már szinte már mindenki volt szerintem a valamilyen formában ott a Sántán kívül, ugye? A Sánta maradt
1: hát,
0: ki még.
1: Hát akkor innentek ezzel tudjuk, hogy jövőre ki lesz majd a műsor.
0: Hát hallott különben, igen. Abszolút, mert ugye úgy kezdődött az egész, hogy a Brasnyó meg én elmentünk teljesen naívan részt venni a, hát ez rég volt, ugye? A versenyeken, ahol a kedvencem nekem az volt, amikor láthattam a Brasnyót szalmabálát dobálni, mert szerintem se előtte, se utána erre nem lesz alkalmunk, az akkor volt egyszer.
1: Igen, de azt kell, hogy mondjam, egyébként van felvétel, hogy nem sikerült neki, de megpróbálta.
0: Van erről felvétel?
1: Van arról felvétel, hogy te neked sikerült két bálát is feldobni, ő pedig nagyon próbálkozott, de sajnos nem sikerült.
0: Hát ez egyszer valahogy el kell, hogy juttasd. Hát ez egy kincs, ne hülyéskedj. Hát jó, de ezt majd privátban megbeszéljük. Ugye akkor aztán vezettük a műsort együtt, és idén pedig hát egy hölgyel fogod vezetni a műsort, nem mesélj nekünk erről.
1: Igen, hát de ugye nekem is a reggeli műsor a kedvencem a Pannon adón, és Lajko Anett egy olyan hölgy, aki rendkívül jó humorú, és arra gondolta, neked megadatik azt, hogy szinte minden nap vezethess vele műsort, én nekem pedig egyetlen egy alkalmam van egy évben, ez pedig a vajdasági parasztolimpia. Fölkértem őt, hogy ebbe az évben tudná-e vállalni, és azt mondta, hogy igen, és szívesen. Elküldtem neki a plakátot, amin az ő neve is szerepel, azt mondta, hogy júj, most már nagyon izgul. Hát remélem egyébként, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó partner lesz majd, és bízom benne, hogy a játékosok is adnak majd arra lehetőséget, hogy mi tudjunk majd viccelődni.
0: Persze, abszolút, abszolút jó lesz az egész történet, és ugye aztán viszont, mikor ugye lemennek a versenyek, akkor van egy esti program, ugye először is, ugye miután megvan a díjkiosztó gála, mert ugye eszméletlen mennyiségű ajándékkal készültök minden évben. Ezt igazából mi korábban sose említettük, de én láttam a saját szemben, néha a színpadnak a 20%-a tele van ajándékokkal, legalább 1,5 méter magasságban, de itt aztán minden van a kutyatáptól kezdve. Én jól emlékszem, volt egyszer, hogy valaki nyert egy ilyen valami borjút, vagy ilyen...
1: Igen, hát az években, tehát minden évben egy bikaborjus, azt a környékbeli termelők közül mindig van egy-két nagy család, aki tejtermeléssel foglalkozik, és ők szokták minden évben felajánlani. Őt nem szoktuk kivenni, mert ez kisbociról van szó, és akkor ne szenvedje ott végig az egész napot a nagy melegbe, de az szokott lenni az egyik fődíjunk, és tényleg nagyon sok szponzorunk van, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk. Pont az előbb voltunk egyébként az egyik szponzorunknál, hogy említetted a kutyatápot is, hoztunk húzsák, kutyatápot, meg nem is tudom, hogy egyébként a horgászok, amit használnak ilyen beetetéshez, abból is kaptunk, nem tudom, 15 dobozzal, tehát azt mind ki fogjuk osztani majd a játékos között, illetve a csapatok között, meg a főzőversenyre is. Tehát nagyon örülünk annak, hogy minden évben tényleg a szponzorok azok ott, mondhatom azt egyébként, hogy sorba állnak és szívesen támogatják a rendezvényünket. Viszont az esti programhoz visszatérünk. Annyit szeretnék megemlíteni, hogy az idei évben lesz egy különlegesség is, mert bejelentkezett egy cég, aki koktélokat szokott kevergetni, tehát nem csak sört meg fröccsöt lehet majd venni, hanem különleges koktélokat is. Ez egy Zentagunarastól származó cég, illetve a tulajdonosai, de ők most már Szegeden élnek egy jó néhány éve, és szerettétek volna ide eljönni, mondtam neki, hogy hát jöjjönek el és nézzük meg, bízom benne, hogy minél több és minél finomabb koktélokat fogunk tudni majd megkóstolni. Valamint az esti tűzijáték előtt és a koncert előtt tűz zsonglőr is föl fog majd lépni. Ő is jelentkezett hozzánk, azt mondta, hogy szeretné reklámozni a cégét, én meg mondtam, hogy gyere, vannak ott önkéntes tűzoltók is, ha a művész túl pörgeti majd a tüzet, akkor ők majd közbe tudnak lépni, de reméljük, hogy ilyen nem lesz, ez megint az esti koncert előtt lesz majd.
0: Abszolút, mert hogy az esti koncert,
1: a Dolly Roll együttes, tehát hatalmas rock and roll buli lesz majd, Dollyval és Palcsó Tomival, tehát én hallgattam a koncertjeiket, az utóbbi időt a föllépéseiket, és Dolly slágereket fogja javarészt énekelni, Hungária slágereket pedig Palcsó Tomival közösen fogják énekelni, tehát én biztos vagyok benne, hogy sok embert meg fognak tudni mozgatni, és el fognak jönni Topolyára az esti koncertre is.
0: Úgyhogy, hölgyeim és uraim, augusztus 16-a, Vajdasági Paraszt Olimpia immár 15. alkalommal. Tomik Nimród, köszi szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, találkozunk a helyszínen.
1: Úgy legyen, köszönöm a lehetőséget.
0: Szia-szia!

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Jó helyen jársz! Panorádió 91.5. Check it out.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 11 óra 37 perc van, és az egyik csoportban látom, hogy rendőrök vannak Misityevóban, jóval vannak bújva, alig lehet őket látni, meg a másik, hogy az emberek folyamatosan találgatják, hogy melyik kamera mit csinál. Őszintén megmondom, én is ezt csinálom. Pedig, ugye Viktor? És rád nézek, ha belegondolok, annak idején, amikor a kamerákat felszerelték, és elmondták, hogy van 70 valamennyi, pontosan leírták, hogy melyik mit csinál. Csak egyikünk sem vette a fáradtságot, hogy megtanuljuk, hogy melyik mit mér. Nem, mi inkább, már elnézést mondom magunk nevében, inkább hülyén megyünk, és idegeskedünk minden kamerán, hogy ez most mit néz? Most ez méri a sebességet, vagy nem? Akkor jönnek a nagy okoskodások, hát szerintem méri, mert villan, amikor oda mész. De írja, és el kéne olvasnunk egyszer. Egyszer kéne memorizálnunk, és legalább mi kis városunkban legalább tudnánk, hogy mi van, mert ez nem titkos. Ez nyilvános, abszolút, na mindegy. Mellékes. Közben különben írtak egy csomóan, csak nem vettem észre, bocsánatot kérek. Különben itt van Ati is, meg Dobárdán is, meg Tihi is, meg direkt itt írtak többen, meg írt az egyik hallgató, most már hiánya van neki diplomatikóból, úgyhogy majd nyilván ezután felcsendül a dal itt a 91,5-ön, hát mégiscsak nyáron, meg hát alig szólt szegénykém. Voltak nekem ötleteim itt az évad végén, hogy cseréljük le Luka Bákira, meg ilyenek, de Anett majdnem tönkrement, mondta, hogy ne, akkor inkább a diplomatikán, mondom, állj, akkor még egy ideig ez lesz. Utána nézzük, hogy mi újság a határon, Szerbiából, Magyarország irányába, abszolút lenyugodott az egész. Kérlek szépen, Horgos 1, Röszke 1, 23 perc, többi az tényleg szinte pillanatok alatt átjár, mondjuk az túlzás, hogy pillanatok alatt, de na, járható. Magyarországról Szerbiába is abszolút lenyugodott, úgyhogy ez oké. Okay. Közben a hőmérséklet ugye folyamatosan emelkedik majd, ahogy múlnak a napok. Hétvégére már ott leszünk lassan 40 fok környékén. Jelen pillanatban Szabadkán és környékén 30 fok van, és ez olyan 31-ig emelkedik ma, úgyhogy ez körülbelül ennyi az egész történet. Úgyhogy hát akkor szóljon itt nálunk a 91,5-ön a diplomatikó.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Programajánló. Nagy boldogasszony napi búcsú Török Topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk az arándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
5: Média támogató a Pannon RTV.
6: Programajánló.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Ma is folytatódott a szerb parlament azon ülése, amelyen a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány van napirenden. Szerbia is segít a spanyol erdőtüzek oltásában. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. Hatalmas terméskieséstől tartanak a vajdasági gazdák. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselői által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő kérdéseket tett fel az ülésen. A képviselőket leginkább a veteránok egészségügyi ellátásának státusza, a köztársasági földtani intézet működésében tapasztalt szabálytalanságok, valamint a Kelet-Szerbiában zajló bányászati tevékenységek érdekelték. Borislav Antonievics, a Mi a Nép hangja képviselője, Gyuro Macut miniszterelnöket vont a kérdőre a be nem tartott ígéretek politikai felelősségéről, az esetleges miniszteri leváltásokról és a választások mielőbbi kiírásáról. Sinisa Máli pénzügyminisztertől felvilágosítást kért egy csaknem 1 milliárd eurós összeg felhasználásáról, valamint Szerbia 2025. december 31-i adósság állapotáról. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A bizalmatlansági indítvány április 15-én került először a parlament elé, de Ana Brnabić házelnök összehívása ellenére határozatképtelenség miatt az ülést akkor nem tudták megtartani. A legújabb ülés tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. A könyvkiadás, valamint a nyomtatott és elektronikus média helyzete kapcsán fordult a pénzügyminisztériumhoz Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja nevében a parlament mai ülésén. A VMS-es képviselő kiemelte, hogy a kultúra és a minőségi oktatás elengedhetetlen feltétele, hogy a könyvek anyagi szempontból minden állampolgár számára elérhetők legyenek, a sajtó és az online média pedig nem csak a véleménynyilvánítás szabadságának az alapja, hanem a nemzeti kisebb számára az anyanyelvi tájékoztatás utolsó bástyája. Szerbiában jelenleg a könyveket és a napilapokat 10%-os kedvezményes általános forgalmi adó terheli, mondta Újhelyi Ákos, aki szorgalmazta a rendszer stratégiai felülvizsgálatát.
2: Horvátországban, Magyarországon és Romániában a könyvek áfaja mindössze 5%. Ugyanakkor, ha a szélesebb európai kontextust tekintjük, még radikálisabb és sikeresebb kulturális döntésekkel találkozunk. Az Európai Unió több tagállama, mint például Írország, vagy a legutóbbi reformok keretében Dánia, felismerte az olvasási kultúra támogatásának fontosságát, és 0%-os áfa kulcsot vezetett be a könyvekre a digitális elszigetelődés és az olvasási krízis elleni küzdelem érdekében. Ugyanígy az Egyesült Királyság is teljesen mentesíti az adó alól ezeket a kulturális javakat. Ezek az államok felismerték, hogy a könyvekre és újságokra kivetett adó eltörlése vagy csökkentése nem hiányként jelentkezik a költségvetésben, hanem hosszú távú befektetésként térül meg a társadalom kulturális és gazdasági versenyképességében.
3: Vegyse vrácsa kao dugoročna investícia u kultúrnu i ekonomsku konkurentnosť društva.
1: Ivica Dačić arra számít, hogy a szerbiai tűzoltó egységek még a mai nap folyamán útnak indulnak Spanyolországba, ahol segítséget nyújtanak az országot sújtó hatalmas erdőtüzek oltásában. A szerb belügyminiszter kiemelte, Szerbia felajánlotta segítségét, és Spanyolország elfogadta a Super Puma helikoptert és a szárazföldi egységet is, hangsúlyozta a politikus. A Valencia közelében égő tűz miatt mintegy 15 ezer embert evakuáltak a térségből, Madrid környékéről pedig már 100 ezer főt telepítettek ki. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a NISZ működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a magyar MOL és az orosz Gazprom nyelv nyelvt tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Feszült a szerbiai belpolitikai helyzet, miközben a külhoni magyar közösségeket is új időszak várja a magyarországi kormányváltást követően. Megmaradnak-e a támogatások? Milyen eredményeket hoztak a Fiumei és a Tusványosi nemzetpolitikai találkozók? Ezekről beszél dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély. Ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek közötti egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja. Erre pedig nyitott a VMS. Brasnyó Zoltánt hallják.
0: A szerbiai köztársasági parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról tárgyal, az előrehozott választások pedig már a küszöbön állnak. Közben ugyan megalakult a REM tanácsa, de első ülésén nem sikerült elnököt és alelnököt választania. Dr. Pásztor Bálint szerint az elmúlt 2 év eseményei tragikomédiába illenek, és felháborítónak nevezte, hogy a nemzeti tanácsok által 2-szer is támogatott Bodzsony István végül nem kerülhetett be a testületbe. A múlt héten 2 kiemelt nemzetpolitikai eseményre is sor került. A külhoni magyar szervezetek vezetői Fiumében egyeztettek az elmúlt időszak tapasztalatairól, majd Tusnádfürdőn a 35. Tusványoson folytatódtak a megbeszélések. A VMS elnöke szerint a határon túli magyar szervezetek továbbra is egységesek, és összesen csak nem 800 ezer külhoni magyar felhatalmazását képviselik. Az új magyar kormány megalakulásával ugyan új helyzet alakult ki, de bízik abban, hogy ősszel már a kormány képviselőivel közös, átfogó nemzetpolitikai egyeztetésekre is sor kerülhet.
4: Az új magyar kormány, látjuk a magyarországi belpolitikából, mindent másképp szeretne csinálni, mint az előző kormány tette, és most itt nem fogok belemenni értékítéletekbe, hogy mi a jó és mi a rossz, mindent másképp szeretnének csinálni, és sok minden tekintetben ennek már konkrét jeleit is látjuk. Ugyanakkor a határon túli magyar ügyek vonatkozásában azt mondják, hogy minden támogatási forma marad, fontosnak tartják a külhoni nemzetrészeknek a támogatását, de átvilágítás lesz először, felülvizsgálat lesz először, és akkor azt követően indulhatnak újra a dolgok. Most ez zajlik mindenhol, ezért gondolom azt, hogy valamikor ott október környékén reális az, hogy már konkrét intézkedésekről és a jövőről lehessen beszélni.
0: Az interjúban szóba került a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt együttműködése is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a kapcsolat továbbra is változatlan, ugyanakkor a VMS minden választáson önállóan indul és következetesen megőrzi saját politikai identitását. Mint mondta, a koalíciós együttműködés soha nem a tisztségek elosztásáról szólt, hanem a vajdasági magyar közösség számára fontos fejlesztésekről és vállalásokról, amelyeket írásos megállapodások rögzítenek, így azok teljesítése számon kérhető. A VMS elnöke szerint az elmúlt 12 évben számos ilyen vállalás megvalósult.
4: Szabadkán elég csak arra gondolni, hogy még a Majsai úti körforgalomnak az építése is már elindult, pedig nagyon sokan csak legyintettek rá, és azt mondták, hogy ez nem fog megtörténni. Logikusabb lett volna az, hogyha ez akkor történik, amikor a vasútfelújítás zajlott? Igen, logikusabb lett volna. Meg lehetett-e úgy oldani? Nem lehetett megoldani, mert teljesen más forrásokból zajlik vagy zajlotta a két projektum. Megvalósult volna, hogyha a VMS és a Szerb Haladó Párt nem működne koalícióban, és a VMS nem lett volna kitartó ennek a projektumnak a vonatkozásában, nem valósult volna meg. Hát ezen a példán le lehet vezetni ezt a koalíciós együttműködést is, hogy mit hoz a vajdasági magyaroknak.
0: Vasárnap megtartották az Aracsi Puszta templom emléknapját. A Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint arról is beszélt, a templom nem csak a vajdasági magyarok, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legfontosabb jelképe, amely a közösség kitartását és megmaradását szimbolizálja. Hozzátette, a koronavírus járvány miatt késedelmet szenvedtek az állag megóvási munkálatok, de bízik abban, hogy az új magyar kormánnyal a jövőben ezekről a beruházásokról is egyeztethetnek.
1: Hatalmas terméskieséstől tartanak a vajdasági gazdák. A perzselő hűség és a csapadék hiány könyörtelenül megtépázza a termőföldeket. A kukorica sok helyen már menthetetlennek tűnik, és a napraforgó is alig bírja a szélsőséges időjárást. Egyre több termelő mondja azt, hogy idén csak töredék termésre számíthat. Van azonban néhány kivétel, hiszen ahol kiépített öntözőrendszer működik, ott még van esély a jó termésre. Halász Zoltán riportja.
5: Kiszáradt föld, elszáradt levelek, perzselő napsütés és szomjazó kukoricatáblák. Az aszály idén is komoly pusztítást végez a vajdasági mezőgazdaságban. Azok a termelők, akik rendelkeznek öntözőrendszerekkel, még számíthatnak jó termésre. A legtöbb helyen azonban jóval borúsabb a helyzet. A csapadékhiány és a hosszantartó hőség miatt többen jelentős terméskiesésre készülnek. Engi Magdolna.
6: Próbálom locsolni, de hát a kukoricát még nem bírjuk locsolni. A termés nagyon kevés lesz, ja, peteményes is próbáltam locsolni, de hát az a semmi, inkább a vízzel veszik, még termés akkor nem lesz semmi, nem tudom, a víz is kevés van.
5: A hosszantartó aszály nem csak a kukoricaföldeket sújtja, hanem a napraforgó állományokat is egyre látványosabban megviseli. A csapadékhiány és az erős napsütés miatt a növények idő előtt kiszáradnak, a tányérok kisebbek maradnak, a szemek pedig nem tudnak megfelelően kifejlődni. A gazdák szerint a napraforgó ugyan jobban tűri a szárazságot, mint több más kultúra, de a mostani szélsőséges időjárási körülmények már ezt a növényt is komolyan megterhelik. Kenéz József.
7: Valamennyi még jó, de a többi az nulla. Több mint fele annak a napraforgónak a szem az üres lesz. Az üres lesz. Kis fejek, apró ki, pici fejek, de semmi. Érted? Ott a haszon nem lesz bele. Csak kárára mi.
5: Hogy pontosan mekkora lesz a kár, azt a szezon végén lehet csak megmondani. Egyelőre viszont nem fest jól a helyzet a mezőgazdászoknál. Az előrejelzések szerint ugyanis csapadék nem várható a következő 10 napban, emellett pedig a 38-39 fokos csúcshőmérsékletek sem lesznek ritkák.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 31 fok van, ami azt jelenti, hogy elejöttük a csúcshőmérsékletet, gyönyörű szép napos időnk lesz.
10: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentás személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
13: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
14: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
15: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
16: Bomax.

0: dráma. Fireball.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
2: Őrület, ilyenkor aktivizálódnak a rendőrök, hihetetlen, úgy látszik melegre jönnek ki, vagy én nem tudom, mi történik, tényleg egész délután relatív nyugi volt. Most állítólag a Tessina utca és a Baniszka utca sarkán ott vannak a rendőrök. Van ez a motoros rendőr, a kis robogós, aki állítólag a könyvtár környékét járja. Utána kanizsa kijáratánál radaroznak. Mennyire kegyetlen helyszín, hát ott nem is szoktak állni. Ezt tudjátok, amikor van az a nagyon hosszú út, ott olyan, hát ott hogy is mondjam, olyan hívó hangja van az aszfaltnak, hogy nyomd, amit visz, erre beállnak oda. Hát ez nem szép, drága rendőrök, nem szép. Van egy-két hely, amit tudnék mondani, de nem mondom, mert ne adja jó Isten, hogy legyen rendőr, aki véletlenül magyar ajkú, mert van egy-kettő, azt tudom. Aztán kapnak egy jó ötletet, aztán tényleg nem. Tudod, hogy hogy kapott el egyszer egy rendőr? Gyorshajtási? 50 helyett 62-vel mentem. Nagy bűn, nagy vétek. Megálltam, félreállított. Azt mondta, jó napot kívánok, Zvekán úr. Rádió nem mondta be, hol állnak a rendőrök? Hát mondom, ezek szerint nem nagyon. De nem büntettek meg nagyon szerencsére, úgyhogy jó. Meg nagyon jó. Erről lenne szokjanak Szerbiában, hogyha befizetem 8 napon belül, akkor csak a fele. Mert úgy azért elég barátságos. Apám, miket lehetne fizetni? Jézus Isten. Na jó, van mindegy. Nem is adok ötleteket, mert lényegtelen. Határinfó. Hát egyedül Magyarország irányában horgos egy röszke egyen kell várni. 34 percet, meg horgos 2, röszke 2, 20-at. Amúgy különben nyugi van minden határátkelő helyen, mint ahogy Magyarországról befelé Szerbiába is teljes a békesség és a nyugalom.

0: Reklám.
1: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
2: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
1: Via Recta, a minőség életért.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Nos, hát idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandar Senicsics, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. A tanyunknak nyilatkozva elmondta, hogy a szerb turisták továbbra is ragaszkodnak a hagyományos úti célokhoz, azért nem történt jelentős változás a nyári utazási szokásokban. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Közel-Keleten kialakult fegyveres konfliktus miatt Ciprus, Törökország és Egyiptom iránt idén érezhetően csökkent a kereslet. Mint mondta, az ezekről a desztinációkról elmaradó utazók egy része Görögországot választotta, míg mások Spanyolországba, Olaszországba vagy Montenegróba utaztak. Senicsics szerint a végleges adatok csak októberben lesznek ismertek, de jelenleg úgy tűnik, hogy a külföldre utazó szerb turisták száma nagyjából megegyezik a tavalyival, legfeljebb néhány százalékos visszaesés várható. És hölgyeim és uraim, majdnem elfelejtettem bejelenteni, hát a Fréniának kijött egy új dala, végre akusztikba, erre vártunk évek óta, legalábbis én, úgyhogy ez szól itt nálunk a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő kérdéseket tett fel az ülésen. A képviselőket leginkább a veteránok egészségügyi ellátásának státusza, a köztársasági földtani intézet működésében tapasztalt szabálytalanságok, valamint a Kelet-Szerbiában zajló bányászati tevékenységek érdekelték. Borislav Antonievics, mi a nép hangja képviselője, Gyuro Macut miniszterelnököt vont a kérdőre a be nem tartott ígéretek politikai felelősségéről és az esetleges miniszteri leváltásokról, a választások mielőbbi kiírásáról. Szinisem Máli pénzügyminisztertől felvilágított.

0: Megvalósítást kérte egy csaknem 1 milliárd eurós összeg felhasználásáról, valamint Szerbia 2025. december 31-i adósságállapotáról. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A bizalmatlansági indítvány április 15-én került először a parlament elé, de Ana Brnabić házelnök összehívása ellenére határozatlan. Határozat képtelenség miatt az ülést akkor nem tudták megtartani. A legújabb ülés tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a magyar parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal fogadták el a képviselők. Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A Novi Sad gáz, földgáz elosztással, karbantartással és kivitelezéssel foglalkozó közvállalat beolvad a Srbija gázba, amely átveszi a társaság teljes vagyonát, kötelezettségeit, valamint valamennyi alkalmazottját. Mindez a beolvadási szerződés tervezetében szerepel. A dokumentum szerint a két állami tulajdonban lévő vállalat egyesítésének célja egyebek mellett a kölcsönös követelés és tartozás állomány rendezése, a vállalati vagyon megőrzése, a közérdekű tevékenységet végző társaság működésének folytonossága, valamint a földgázpiac zavartalan, stabil és folyamatos ellátásának biztosítása. A beolvadás végrehajtásával a Novi Sad Gas teljes vagyona és kötelezettség állománya a Srbija Gas tulajdonába és kezelésébe kerül. Megdőlt a Duna vízállásának negatív rekordja, 31 centit mutat a vízmérce Budapestnél. Hetek óta ilyen alacsony a folyó, köztük a Duna vízállása is, mivel a vízgyűjtők területén nem hullott és nem is fog hullani jelentős mennyiségű csapadék. A ma reggel mért vízállás 2 centivel döntötte meg a 2018-as, valaha mért legkisebb vízállás rekordját a Duna-Budapesti szakaszán. Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon. Ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír a strandolóknak, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a negatív változások ellenére is a megengedett határértékeken belül maradtak. A strand üzemeltetői azt ígérik, a helyszínen rendszeresen tájékoztatják a látogatókat a legfrissebb mérési eredményekről.
1: Időjárás.
0: Harminc fok van jelenleg Szabadkán és környékén, kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, holnap még több lesz a napsütés, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mérünk majd.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Rádió. Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Nos, hölgyeim és uraim, 13 óra 17 perc van, international kapcsolásunk van itt a mai napon. Szekeres Ádám van itt velem, konyhafőnök. Szia!
2: Szia, üdvözöllek!
1: Na, hát ugye az az érdekes, hogy mi megismerkedtünk valamelyik nap, kiderült, hogy Kecskeméten vagy, de közben vajdasági. Hát az, aki vajdasági, hogy keveredik Kecskemétre, ezt mondd el?
2: Hát azért eléggé kacipántos az eddig elmúlt utam. Alapvetően én ugye Móralmon kezdtem a kis karrieremet, utána a Pesten is jártam, és végül hát ide Kecskemétre rúgattam ki. Szóval ez a kis rövid idő alatt is rengeteg helyet megnyertem, és kerültem ide.
1: Na, de kezdjük az elejéről. Mi volt az első étel, amit úgy főztél meg, hogy azt mondtad, hogy na, ez tényleg jó sikerült?
2: Ez egy nehéz dolog egyébként. Pörkölt azért szerintem fontos itt a magyar emberek életében. A pöri az pont egy olyan, ami szerintem fontos. Az volt az elegesleges olyan étel, amit tudtam, hogy na, ez tényleg egy jól sikerült étel volt.
1: Hogy ez abszolút rendben van. És ugye azt tudni kell, hogy ha nem tévedek, te egy 4 csillagos szállodának a konyháját vezeted.
2: Igen,
1: ugye? És nekem van egy kis zavar a fejemben, ezt tegyük már helyre. A konyha főnök, tehát az, aki vezeti, őt hívjuk séfnek?
2: Igen, igen, ez az executive chef egyébként, ez a legfelső rész, ahol igazából a koordinációt, tehát nem magában a termelésben vesz részt, hanem minden rendelés, kalkulációk, stb. Étlapok, mindent ő csinál.
1: Uh-huh. Szóval ez azt jelenti, hogy igazából akkor te séf vagy?
2: Igen, igen, igen.
1: Na hát igen, nem csak azért, mert nem te vagy az egyetlen, akivel találkozok, és mindig azt mondják, hogy hát én szakács vagyok. Miért nem úgy mentek széles mellel, hogy hát én séf vagyok?
2: Hát azért, mert azért nyilván azt gondolom, hogy minden ember maga dönti el, hogy mennyire veri ezt, vagy nem is az veri ezt, hanem mennyire hype-olja fel. Én jobb szeretem azt mondani, hogy sima szakács vagyok, így jobban el tudok vegyülni.
1: Jó, de akkor az mennyire valós, mert hogy ez a következő kérdésem, hogy mennyire stresszes egy 4 csillagos hotel konyháját irányítani, főleg amikor mondjuk hétvégén vagy amikor full time-ban mindenki ott van, mert hogy ugye a sorozatokból meg a tévéből biztos, hogy te is látod, az jön le, hogy ott ilyen őrült tempóban üvöltözés, gyerünk ide, oda, oda. Ez a valóságban milyen?
2: Hát ez a valóságban azért nem így működik. Nyilván egy tárcháznál azért rendkívül feszes tempót kell diktálni, de nem ez az üvöltözős konyha felállás van. Egy jól tervezett konyha alapvetően nagyon sokat számít, és nyilván időben is, és minden értelemben sokkal jobb. Tehát egy jól tervezett konyha, ez van, akkor nincs az üvöltözés.
1: És de különben van olyan, amikor érzed, hogy ilyen úgynevezett breaking ponthoz értek? Hogy hát, hogy most még valaki berendel kettőt, és el fogtuk pusztulni.
2: Hát itt maga a szállodában egyébként nem. Volt egy olyan étterem, ahol dolgoztam, ahol viszont volt ez a pörgés. Igen, ott már volt ez az érzés, hogy amikor úgy éreztem, hogy még valami bejön, és kész. Megadom magam.
1: Nem csak ez azért fontos kérdés, mert ugye azzal sem vagyunk tisztában teljesen, meg mindenhol másképp megy, hogy nálatok például a szállodában, ott olyan dolog van, hogy megvan fixen, hogy mit tudnak enni, vagy pedig mindenki válogathat és rendelhet, hogy mit szeretne enni?
2: Alapvetően van ugye egy büfé asztalunk, az van egy reggel és egy vacsora alkalommal, itt van egy fix menü, ebből fog tudni mindig választani a vendég, de minden felül van egyébként a la carte étlapunk is, erről is minden esetben tud választani a vendég.
1: Csak azért, mert hogy igazából, de hát melyik most ott eszembe, hogy igazából ebben az egész szakács és séf és konyha világban, melyik a legnehezebb? Amikor van egy nagyon nagy étterem, ahol minden van, és akkor sose tudod, hogy mit fognak rendelni?
2: Szerintem igen, egyébként, ha egy nagyon nagy étlappal dolgozol, alapvetően az mindig nehezebb. Nyilván azt azért készletgondolkodás szempontjából is nehéz tartani, hogy ne legyen kidobásra, ne kerüljön kidobásra sok étel, stb. Tehát, hogy mindig minden friss legyen, mindig minden olyan minőségben legyen.
1: Ez, hogy mindig minden friss legyen, most megint eszembe jut egy kérdés, amit a haverokkal beszélgettünk, és nem tudom, hogy erre egyáltalán lehet egy egyszerűen válaszolni. Nem értjük, hogy elmegy az ember egy étterembe, és abszolút nem fér a fejünkbe, hogy van rajta mondjuk 70 fogás, hogy tud mindig minden lenni. és egy csomószor itt egy csomó friss dolog van. Hogy a francba van? Vagy az van, hogy a nap végén mindig kidobnak egy csomó mindent, de hát azt se tehetik meg, mert akkor meg veszteséges. Mi amatőr fejjel ilyeneken gondolkozunk. És tesszük fel a kérdést, hogy hogy?
2: Hát alapvetően amúgy ez egy iszonyat nehéz munka, az a része, hogy egy ilyen étlapot tudjon tartani az ember. Ehhez egyébként forgalom is kell, mert a forgalom is van kereslet, akkor nyilván a kínálat is tud nőni, de egyébként rendkívül sok olyan praktika van, fagyasztás szempontjából például rengeteg mindent tudunk vákumozni, tehát hogy ezek nyilván fontos tényezők tudnak lenni, hogy esetleg ott elrakni, mert én mondjuk egy ilyen ennyire nagy étlapot azért még nem tartottam sose, sem dolgoztam ilyennel.
1: Meg tudod, mi a másik most? Ugye mi alapvetően beszéltük, hogy körülbelül miről fogunk beszélgetni, de ne haragudj, jönnek az ötletek. Támasszuk már alá. Nekünk képzeld, nem tudom, hogy ugye mivel vajdasági vagy, nem tudom, hogy te hallottál ilyet anyukától, mert ez onnan jön, a szüleinktől, hogy elkezdtünk kijárni, és akkor azért egy pár dologra vigyázz, de hát, hogy azért például ne rendeljél ilyen darált húsos kajákat, spagetti bolognézét, meg ilyesmit, mert tudod, ott a másik fajta hús, ami kimaradt, azt darálják le, és azt teszik. De azért nyugtass meg, nincs ilyen. Hát nincs az éttermekben 2026-ban olyan, hogy az egyik kaja ma nem fogyott el, akkor átalakítjuk, és másnap eladjuk. Ha másnap nem fogy el, akkor átalakítjuk, azt a harmadik nap eladjuk másnak.
2: Ne, hát ez rendkívül veszélyes is egyébként. Tehát már van ez a nagyon fontos megfeleléseknek kell, bocsánat, rosszul fogalmazni, nagyon sok olyan szempont van, amit nagyon fontos betartanunk. Van a HACCP-t egyébként nem szabad egy ételt átalakítani három különböző verzióban, tehát ez nagyon veszélyes.
1: Szóval akkor meg lehet nyugtatni a szülőket, hogy ilyen nincs az étteremben, nyugodtan rendeljenek.
2: Nincs az égvilágon,
1: nem. Jó, jó. De te, nem, ezzel,
2: ez
1: nem is,
2: ez nagyon gáz.
1: Ezzel nem is találkoztál sose ezzel a logikával?
2: Ez azért nem egyébként, mert amúgy mi nem voltunk egy olyan család, akik így eljártak volna étterembe. Alapvetően volt már ilyen, amikor hallottam. Nyilván azt mondtam akkor is, hogy tehát azt még laikusként hallottam én is, nyilván régen kiskoromban, hogy úristen már, hogy az mikor lehet, de ez nem. Így látva és ebbe dolgozva, ez nagyon nem pálya.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy ugye van-e olyan például, vagy találkoztál-e olyannal, és akkor mit lehet olyankor tenni, hogy például egy vendég, mondjuk egy ilyen gazdagabb vendég, vagy akik lehet, hogy néha problémások, hogy azt mondják, hogy nekem ez a kaja nem felel meg, ami itt van, nekem csinálj valamit, ami nekem tetszik. Ilyen szokott lenni, és ilyenkor különben mit tudsz tenni?
2: Mondjuk a mai világban inkább az érzékenységek azok, amik nagyon-nagyon-nagyon jelen vannak. Iszonyan sokszor van az, hogy nem csak egy szimpla glutén-laktóz érzékenyen találkozik az ember, hanem sokkal inkább, nem tudom, zab, kukorica, só, tehát az asztali só, de rendkívül olyan plusz olyan van, amikor viszont igényli azt, hogy igenis egy külön menüt kitalálni neki, mert nyilván az a vendég ugyanúgy kifizeti azt az összeget, mint a másik vendég is, és nyilván ugyanazt a szolgáltatást várja is el, tehát ez egy eléggé hát hogy is mondjam, nehéz feladat ilyenkor, de viszont ez izgalmasabbá tudja tenni az unalmas hétköznapokat sokszor.
1: Tök érdekes, különben, hogy hallgatlak, és teszem fel ezeket a kérdéseket, végig ilyen teljesen nyugodt a hangod, de ezek szerint ezeket ilyen halálnyugodtan tudod kezelni? Akkor is? Sosem megy benned fel a pumpa?
2: Nem. Tehát nyilván ez egy régi vendéglátós szokás, én azt gondolom. Én mindig inkább úgy nevezem, hogy új generációs szokás vagyok, azért is, mert azért régen, amit te is mondtál, hogy ordibálás, a konyhán, stb., ez a mostani világban szerintem nagyon nem megengedett egy munkahelyen. Nagyon fontos a jó légkör, a nyugodtság, és alapvetően az, hogy az ember jól tudjon dönteni, nem abból fog fakadni, hogy szétortítja mindenki fejét, hanem az, hogy mindig jól átgondolja, és mindig a lehető legtöbbet hozza ki a helyzetből.
1: Olyan van-e például, amit megint csak a filmekből táplálkozok, meg állítólag Olaszországban divat ez, hogy valakinek nagyon ízlik a kaja, és akar beszélni veled, hogy megdicsérje?
2: Alapvetően a szállodában én mindig is úgy tanultam, és ezt jelenleg most is igyekszem bevezetni a mostani szállodámban, hogy a szakács kint tölti a svéd asztalt akár, és minden esetben beszél a vendégekkel. Tehát ha valami kérdés van, akkor ott mindig áll rendelkezésére, és beszél velük. És főleg ezeknek az érzékenyeknél rendkívül fontos az, hogy ott legyél személyesen, és kommunikálj velük, mert nyilván úgy érted meg igazán, hogy a vendég mire érzékeny, ott ki tudnak derülni még plusz infók, és ebből tudsz építkezni, és ebből fogsz tudni egy olyan menüt kitalálni neki, amit ő biztonságban el tud fogyasztani, úgy anélkül bármi komoly problémája lenne.
1: Bau, Ádám, de ez csak a nagyon brutális szállodákban van így. Én nem is tudom, hogy valaha láttam-e ilyet.
2: Nem tudom, pedig egyébként ez egy már mostani világban szerintem egy tök standard is tudna lenni, mert hogy tényleg egyre több az ilyen vendég, és én azt gondolom, hogy egyébként, hogy a vendégek is sokkal jobban érzik magukat, hogyha ilyen idézőesen sok panasszal jönnek, abban az értelemben sok panasz, hogy van, sok érzékenységük van, és hogy foglalkozó van velük, mert őket is ki kell szolgálnunk, tehát hogy én azt gondolom, hogy minden vendég ugyanazt a szolgáltatást érdemli meg. Tehát amit mi tudunk nyújtani, minden esetben a maxot kell adni neki.
1: Abszolút, ez ha mondjuk meglepő dolgok, amiket mesélsz meg, hogy ezt már így is tanítják, meg mindez különben, tényleg nagyon szép. És amúgy különben, mikor így egész nap így dolgozom, meg benn vagy a konyhába, mindig feltétlenül a kérdés, hogy különben a szakásnak van utána kezdeni meg otthon főzni? Vagy hétvégén? Vagy a családnak?
2: Nem.
1: Nincs?
2: Nem. Én egyébként, hogy ha hazamegyek éppen anyuhoz, éppen otthon van, én mindig megkérdeztem, hogy mi a menü anyam, mert hogy nekem ilyenkor olyan jelzik az, hogy egy otthoni jó családi ebédet elfogyasztok, olyat, amit nyilván, amit nevelkedtem. Tehát nekem azok az ízek egyébként nagyon hiányoznak sokszor, és egyébként vannak ételek, amik inspiráltak is ebből a régmúltból, és ezek kellenek. Én magamnak pedig, ha nagyon úgy van, hogy ezt snacklevest megeszek, és ennyi egyébként, tehát egy nagyon nem főzök magamra.
1: Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy mivel te vagy a konyhában a főnök, akkor amúgy a mindennapokban bemész anyukádhoz például, és ő főz, vagy van egy párod, és ő főz, vagy tudom, hát azért van egy pár helyzet, hogy ugye ott legyünk, amikor valaki főz. Kibírod, hogy ne szólj bele?
2: De egyébként tudom, hogy kiprovokálják.
1: De hogy? Hogy?
2: Tehát, hogy hát azzal, hogy egyébként jönnek, hogy na, séf úr, tetszik a főztem még mindig, és akkor ilyenkor hát mit tud főzni az ember egyébként? Tehát ez egy nagyon kellemetlen szituációkat tud okozni, és sokszor már inkább elhallgatok, és mosolygok kis levesen felett, és eszem, tehát, hogy ha jó, arról ezt megeszem, akkor is egy szó nélkül.
1: Szóval akkor provokálnak szándékosra. Jó, van, komoly történetek, és amúgy különben egy nagyon, nagyon izgi történet az egész, meg az is izgi különben, hogy én nagyon meglepődtem azon, hogy mennyire fiatalon már milyen jó pozíciókat töltetek be, mert ugye ez azért beszélek többen számom, mert nem csak te vagy egyetlen egy, aki ugye ilyen fiatal és már ilyen komoly pozíción van. Hogy jött az életetekbe, ez egy ilyen bónusz kérdés, hogy jött az életetekbe, meg én nem teljesen látom át a kultúráját ennek, hogy rengeteg a főzőverseny, és akkor mennek zsűrizni. És előttetek, mert van két Ádám, akit most megismertem, mind a ketten ugye konyhafőnökök, és az az érdekes az egészben, hogy valamiért a zsűri ezeken a főzőversenyeken mindig ilyen 60 pluszos szokott lenni. És először láttam, hogy Jézusom, mekkora frissítés. Hogy keveredtetek ebbe bele? Vagy neked honnan jött az első ilyen felkérés, vagy mentél magadtól? Vagy ez is egy ilyen érdekesség, egy ilyen plusz hétvégén? Ez még belefér az életedbe, mert nincs elég dolgod? Idézőjelben szarkasztikusan mondva.
2: Hát nyilván azért a dolog mindig akad a konyhán, de azért nagyon jó sokszor kiszakadni ebből a négy fal közül, mert hogy nyilván azért rengeteg munkánk van, és néha kiszakadni ebből a, nem tudom, hogy lehet ezeket a szürke hétköznapokból, és igazából mivel kispiaci vagyok, és kispiacon látták a munkásságomat, megkerestek, hogy nem-e zsűriznénk, és én akkor igazából úgy voltam vele, hogy hát miért is ne, egy kis kikapcsolódás, és akkor hívtam a kollégámat, Ádámot, akit említettél az előbb. Uh-huh. Ez azért egy ilyen kis plusz, én azt gondolom, nem ilyen nagyon komoly versenyek ezek alapvetően, és ezeken viszont tök jó részt venni, ez inkább egy ilyen kicsit ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen családiasabb versenyek,
1: igen. És
2: ez egy ilyen kikapcsoló szól csak, tehát hogy nem...
1: De szóval, hogy jó
2: nem
1: esik ilyenkor az embernek.
2: Nem annyira szakma.
1: Uh-huh, szóval jól esik az embernek ilyenkor. Nagyon kíváncsi vagyok arra még, hogy látod, hogyha most valaki azon gondolkozik, hogy szakás szeretne lenni, milyen utat lehet bejárni, és mennyire rögös, azaz mennyire nehéz, mennyire van lehetőség, ez egy jó döntés, vagy ez egy nagyon nehéz út? Erre vagyok igazából kíváncsi.
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, köszönöm is. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a szakma iszonyat nehéz. Azért, mert egyébként nagyon sok helyen az emberből azért kiisölik a szakma szeretetét, nagyon sok helyen még jelen van ez az ordibálós, feszkógenerálós környezet, és nyilván ezáltal azért rendkívül sok embernek elmegy a kedvettől, viszont ha egy jó helyen sikerül jól elkezdeni a kis karrierét, nagyon gyorsan, nagyon sokra lehet vinni, hogyha van kitartása és akarja csinálni. Tehát, hogy tényleg a legfontosabb az, hogy lássa az ember azt a tanulón, ha fogalmazunk így, a pályakezdőn, hogy tényleg akarja csinálni, és hogy valamit el akar érni az életben. És ez megvan, akkor onnantól egyébként a határa csillagos ég, tehát, hogy
1: nagyon-nagyon-nagyon megfogtál most ezzel, ugye, hogy basszus, mennyire sok függ attól, hogy ugye az első hely milyen. És akkor nyilván most a te üzenetedből az jön le, hogyha az egy ilyen negatív közeg, akkor onnan lépni kell, mert előbb-utóbb megtalálod a jót, és akkor azt fogd meg. De még nagyon érdekelne különben még annyi az utolsó kérdésem hozzád, hogy amúgy különben ebben sose gondoltam bele, csak most, hogy veled beszélgetek. Mi az a, mert ugye biztos, hogy nálatok is mindig az, hogy el kell kezdeni, de hát gondolom, hogy tapasztalat még nincs, de hát akkor nem tudsz rögtön valami, hogy hol kezded el? Krumplit pucolsz? Vagy hol kezdi el a szakács az életet?
2: Na hát én és a tanulók is, akikkel majd most fogok foglalkozni, és úgy szeretném elkezdeni őket tanítani, hogy a rendszereket tanulják meg, hogy tehát olyan basic rendszereket, hogy például FIFO, hogy pakoljanak. Nagyon fontosak most már a mostani konyhai életben a címkézés, hogy mindig minden frissen címkézve legyen, hogy mindig mindent nyomon tudjunk követni. Ebben is van ennek egy ilyen külön rész, és egy nyomon követés, az áru, amikor beérkezik. Tehát ezeket a basic rendszereket, amikor egy szakács átlátja, megtanulja, ki tudja alakítani magának a kis saját rutinját, onnantól kezdve jöhet azt szerintem, hogy jobban elkezd főzni, és a többi, mert hogy ezek az apró kis rendszerek teszik össze azt, hogy egy jó szakács legyen szerintem.
1: Aha, ja, mert hogy várjál, folyamatosan új dolgokat mondasz, várjál, lehet, hogy sosem fog véget érni a beszélgetés, várjál. Akkora, de hát annyira sok minden megy át a konyhán, hogy egy komplett háttérrendszert kell ismerni ahhoz, hogy az jól tudjon működni, igazából azt kell megtanulni egyáltalán ahhoz, hogy el tudj kezdeni főzni. Ezt jól érted?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert most ha rögtön beleugrasz a főzésbe, oké, nyilván az borzasztóan fontos a szokásnak az, hogy jól főzzön, de viszont ezek a háttér rendszerek nincsenek meg benned, nem jön reflexből például az, hogy ha felbontasz valamit, akkor rögtön lecímkézd, hogyha pakolsz el árut, hogyha veszel el árut, hogy melyiket veszed el, stb. Ez nagyon-nagyon-nagyon feltágazó tud lenni, és ha ezek az alapok nincsenek meg, akkor amúgy a főzésben oké, hogy jó vagy, de akkor meg a háttér dolgok, amik még most már igazán fontosak a mostani időkben, az ha nincs meg, akkor sajnos, hogy nem nagyon tudsz labdába rúgni, szerintem.
1: Wow, na hát érdekes dolgot hallottunk tőled, ugye köszi szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, Szegres Ádám volt itt velünk, konyhafőnök. Köszi szépen, szia!
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ciao.
2: Szia.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Szevasztok, hey!

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Programajánló. 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyoson. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Báb Színház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi Szent Mise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Na hát ennyi volt a presszó mára, de ne aggódjatok, mert mennek tovább a jó zenék. Meg hát utána... Ja, igazából kettő. Editor's Choice. Hoppá, mindjárt kezdődik, kezdetét veszi. Holnap jövök reggel megint. Jövök. Sok-sok-sok vendégkel lesz kézműves fagyi, megint lesz konyhafőnök, az a séf itt nálunk, meg hája, lesz minden. Ja, meg tudjátok mi van, meg hát kapcsolom, ez egy érdekes dolog lesz, ezt még Viktor, te se tudod, de majd olyat csinálunk, hogy kapcsolunk online egy haveromat, az Albertot, aki talán úgy számoltuk, hogy motoron fog ülni, a headseten keresztül fogunk kommunikálni, és elméletileg körülbelül akkor fog megérkezni a North Cup-ra, ha minden igaz. Európa legészakibb pontjára. Ezt különben próbáltam már párszor klasszikus telefonhívásra, eszméletlen ezek az új sisakok különben mennyire jók, abszolút nem hallatszik, hogy motoron ülsz, kivéve, hogyha nagyon abbálod neki az ilyak, hogy kicsikében egy kicsit. Azért az hallatszik. De na mindegy, kipróbáljuk. Na, kipróbáljuk ezt is holnap, úgyhogy visszatérek reggel, mint ahogy. Ki szokott visszatérni? Batman? Azt hiszem, hogy nem, ki mondja azt, hogy várjál, a Terminátor mondja, hogy I'll be back. Superman nem mond ilyet? Visszatérek. Viktor, segíts már! Ott ülsz, kukáskodsz egész nap, rázod a fejed, meg itt mosolyog, abszolút nem segít, érted? Hát magam vagyok itt, ez nem a reggeli műsor, hát ki húz ki? Viktor, csak rád számíthatnak, a fedelje meg. Na mindegy, nagy Viktor volt itt velünk, akint hatalmas segítség nekem itt különben a napon. Én meg itt legkább 2000 volt. Sziasztok!

0: hallják!
1: Reklám.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel az ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszél dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke, a Fiumei Nemzetpolitikai Találkozó és a Tusványosi Egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés időszaka zajlik az új kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztában látszik, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon, ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hűség

0: hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír azonban, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a megengedett határértékeken belül maradtak. Jelentősen csökkent a hepatitiszes megbetegedések száma Szerbiában. A Batut Közegészségügyi Intézet legfrissebb adatai szerint 2025-ben összesen 344 hepatitis B és C fertőzést regisztráltak. Ez a szám kimagasló javulást jelent, hiszen az esetek száma csaknem 2,5-szer kevesebb, mint a 2016-os csúcs évben, amikor 842 beteget tartottak nyilván. Ma van a hepatitis világnapja, amellyel a vírus felfedezője és az első vakcina kifejlesztője Baruch Samuel Bloomberg előtt tisztelegnek. Az idei elmondat hepatitis úton a felszámolás felé. Azt szeretnék, ha ezt a közegészségügyi problémát globálisan felszámolnák.
1: Sport.
0: A Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov összetételű szerbiai evezős páros részt vesz az evezős Európa bajnokságon, amelyet az olaszországi Varese-ben rendeznek meg július 31-e és augusztus 2-a között. A döntő előtt helyosztó előfutamok és selejtezők lesznek. A szerb evezősökre péntek délelőtt vár ez a megmérettetés, a döntőt pedig szombaton tartják. A sporteseményen 31 nemzet, több mint 400 sportolója küzd az Európa-bajnoki címekért.
1: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 30 fok van, kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, holnap pedig még több lesz a napsütés, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
2: Pomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
8: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panon Rádióban.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
6: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
5: Via Recta, a minőség életért.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

2000-es évek a Pannonrádióban kedden esténként 8 órától. Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Török Topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel az ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszélt dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke a Fiumei nemzetpolitikai találkozó és a tusványosi egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés időszaka zajlik az új magyar kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztábban látszik, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a magyar parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal fogadták el. Az NVVH elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Begyűjtötték a búzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyérgabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medence szinten már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák. Vajdaságban 33 támogatott intézmény és szervezet részesül ebből a búzából őrölt lisztből, míg a Kárpát medence szintjén 500. A búzaöntés ünnepe augusztus 5-én lesz a magyarországi Martonvásáron. Akkor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak a Kárpát-medencei összeöntés ünnepére, és ebből készítették

0: készül majd el a magyarok kenyere. Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon, ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír azonban, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a megengedett határértékeken belül maradtak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán 29 fokot mérünk, kevés felhő mellett sok lesz a napsütés a folytatásban is, és holnap verőfényes napsütésre számíthatunk, meg a legmelegebb órákban 32-33 fokra.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
3: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
4: No, no!

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Ma is folytatódott a szerb parlament azon ülése, amelyen a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány van napirenden. Várhatóan szerdán lesz a szavazás. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a Magyarország gyűlés. Októberben derülhet ki, hogyan folytatódik a külhoni magyar közösségek támogatása, fogalmazott a VMS elnöke az SMR műsorában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel az ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezér kar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. A könyvkiadás, valamint a nyomtatott és elektronikus média helyzete kapcsán fordult a pénzügyminisztériumhoz Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja nevében a parlament mai ülésén. A VMS-es képviselő kiemelte, hogy a kultúra és a minőségi oktatás elengedhetetlen feltétele, hogy a könyvek anyagi szempontból minden állampolgár számára elérhetők legyenek, a sajtó és az online média pedig nem csak a véleménynyilvánítás szabadságának az alapja, hanem a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelvi tájékoztatás utolsó bástyája. Szerbiában jelenleg a könyveket és a napilapokat 10%-os kedvezményes általános forgalmi adó terheli, mondta Újhelyi Ákos, aki szorgalmazta a rendszer stratégiai felülvizsgálatát.
6: Horvátországban, Magyarországon és Romániában a könyvek áfaja mindössze 5%, ugyanakkor, ha a szélesebb európai kontextust tekintjük, még radikálisabb és sikeresebb kulturális döntésekkel találkozunk. Az Európai Unió több tagállama, mint például Írország, vagy a legutóbbi reformok keretében Dánia, felismerte az olvasási kultúra támogatásának fontosságát, és 0%-os áfa kulcsot vezetett be a könyvekre a digitális elszigetelődés és az olvasási krízis elleni küzdelem érdekében. Ugyanígy az Egyesült Királyság is teljesen mentesíti az adó alól ezeket a kulturális javakat. Ezek az államok felismerték, hogy a könyvekre és újságokra kivetett adó eltörlése vagy csökkentése nem hiányként jelentkezik a költségvetésben, hanem hosszú távú befektetésként térül meg a társadalom kulturális és gazdasági versenyképességében.
5: A társadalmi és a politikai helyzet megköveteli azt, hogy minden fontos kérdésről nyíltan, felelősen és érvek mentén tárgyaljunk, mondta parlamenti felszólalásában Báigy Borisz.

0: a VMS köztársasági parlamenti képviselője kiemelte, a képviselőháznak a politikai párbeszéd központjának kell lennie. Bájit emlékeztetett, hogy a VMS és a Szerb Haladó Párt már több mint 10 éve koalíciós partnerek. A VMS szerbiai politikai szerepvállalása jól mutatja, mit jelent egy kisebbségi közösség érett, felelősségteljes és eredményes intézményi jelenléte, fogalmazott a politikus.
1: Mi u Savezu Vojvođanskih Mađara svoju politiku gradimo odozdo.
2: Mi a Vajdasági Magyar Szövetségben a politikánkat alulról építjük, a falvakból, városokból és azokból a helyi közösségekből, ahol a mi embereink élnek. A piacokon, az utcákon, a rendezvényeinken, az emberekkel való mindennapi beszélgetésekben. Ezért a mi prioritásaink sosem voltak absztraktak vagy ideológiaiak, hanem mindig életközeliek és konkrétak. Utak, iskolák és óvodák építése és felújítása, templomok, művelődési házak, sport és szabadidős központok megújítása, mint a nemrég átadott topolyai medence, a gazdák és vállalkozók támogatása, új beruházások, új munkahelyek teremtése, valamint a lehetőség biztosítása a fiataloknak, hogy itt maradjanak, családot alapítsanak és a jövőjüket itt, a szülőföldjükön tervezzék meg. Nincs identitás megőrzés normális és méltó élet nélkül.
1: Nem odcsúványa identiteta bez normálnog i dostojanstvenog života.
0: Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a Magyar Parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal fogadták el a képviselők. Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számít 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Feszült a szerbiai belpolitikai helyzet, miközben a külhoni magyar közösségeket is új időszak várja a magyarországi kormányváltást követően. Megmaradnak-e a támogatások? Milyen eredményeket hoztak a fiumei és tusványosi nemzetpolitikai találkozók? Ezekről beszél dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély. Ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek közötti egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja. Erre pedig nyitott a VMS. Brasnyó Zoltánt hallják.
3: A szerbiai köztársasági parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról tárgyal, az előrehozott választások pedig már a küszöbön állnak. Közben ugyan megalakult a REM tanácsa, de első ülésén nem sikerült elnököt és alelnököt választania. Dr. Pásztor Bálint szerint az elmúlt két év eseményei tragikomédiába illenek, és felháborítónak nevezte, hogy a Nemzeti Tanácsok által kétszer is támogatott Bodzsony István végül nem kerülhetett be a testületbe. A múlt héten két kiemelt nemzetpolitikai eseményre is sor került. A külhoni magyar szervezetek vezetői Fiumében egyeztettek az elmúlt időszak tapasztalatairól, majd Tusnádfürdőn a 35. tusványoson folytatódtak a megbeszélések. A VMS elnöke szerint a határon túli magyar szervezetek továbbra is egységesek, és összesen csak nem 800 ezer külhoni magyar felhatalmazását képviselik. Az új magyar kormány megalakulásával ugyan új helyzet alakult ki, de bízik abban, hogy ősszel már a kormány képviselőivel közös, átfogó nemzetpolitikai egyeztetésekre is sor kerülhet.
4: Az új magyar kormány, látjuk, a magyarországi belpolitikából mindent másképp szeretne csinálni, mint az előző kormány tette, és most itt nem fogok belemenni értékítéletekbe, hogy mi a jó és mi a rossz, mindent másképp szeretnének csinálni, és sok minden tekintetben ennek már konkrét jeleit is látjuk. Ugyanakkor a határon túli magyar ügyek vonatkozásában azt mondják, hogy minden támogatási forma marad, fontosnak tartják a külhoni nemzetrészeknek a támogatását, de átvilágítás lesz először, felülvizsgálat lesz először, és akkor azt követően indulhatnak újra a dolgok. Most ez zajlik mindenhol, ezért gondolom azt, hogy valamikor ott október környékén reális az, hogy már konkrét intézkedésekről és a jövőről lehessen beszélni.
3: Az interjúban szóba került a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt együttműködése is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a kapcsolat továbbra is változatlan, ugyanakkor a VMS minden választáson önállóan indul és következetesen megőrzi saját politikai identitását. Mint mondta, a koalíciós együttműködés soha nem a tisztségek elosztásáról szólt, hanem a vajdasági magyar közösség számára fontos fejlesztésekről és vállalásokról, amelyeket írásos megállapodások rögzítenek, így azok teljesítése számon kérhető. A VMS elnöke szerint az elmúlt 12 évben számos ilyen vállalás megvalósult.
4: Szabadkán elég csak arra gondolni, hogy még a Majsai úti körforgalomnak az építése is már elindult, pedig nagyon sokan csak legyintettek rá, és azt mondták, hogy ez nem fog megtörténni. Logikusabb lett volna az, hogyha ez akkor történik, amikor a vasútfelújítás zajlott? Igen, logikusabb lett volna. Meg lehetett-e úgy oldani? Nem lehetett megoldani, mert teljesen más forrásokból zajlik vagy zajlott a két projektum. Megvalósult volna, hogyha a VMS és a Szerb Haladó Párt nem működne koalícióban, és a VMS nem lett volna kitartó ennek a projektumnak a vonatkozásában, nem valósult volna meg. Hát ezen a példán le lehet vezetni ezt a koalíciós együttműködést is, hogy mit hoz a vajdasági magyaroknak.
3: Vasárnap megtartották az Aracsi Puszta templom emléknapját. A Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint arról is beszélt, a templom nem csak a vajdasági magyarok, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legfontosabb jelképe, amely a közösség kitartását és megmaradását szimbolizálja. Hozzátette, a koronavírus járvány miatt késedelmet szenvedtek az állag megóvási munkálatok, de bízik abban, hogy az új magyar kormánnyal a jövőben ezekről a beruházásokról is egyeztethetnek.
0: A pontos idő 4 óra 11 perc.
5: Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mérhetünk, holnap tiszta égre, sok napsütésre számíthatunk, 34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet szerdán.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Jó volt Kelly Clarkson és legújabb dala a Hazudnék címet viseli I'm Be Lying. Itt a csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban egészen 20 óráig. A ti kedvenceitek, a kérések, a kívánságdalak pedig 19 óráig érkezhetnek a 90-es évektől napjainkig. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre és a Facebookon Csillagulás Pannonrádió. Ezek tehát a jól ismert elérhetőségek. Itt a folytatásban még mielőtt a mai első kívánságok teljesülnének, jön Kygo és a Take Me Back, aztán pedig Unites és a Flipside, két újdonság. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást ezen a kedd délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, hogy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Ez volt a Flipside, annak idején Daddy DJ-ként lettek sikerre művercek a dallamok. 16 óra 23 perc van, az első mai teljesülendő kérések. Amik jönnek a folytatásban, Hello Csillagkulás, a Run DMC It's Like That régió zenéjét kérném. Zsolt kérésére jön majd Jason Nevins remixében 1997-ből az It's Like That. Szép napot, na maradunk végig, ez lenne a kívánságdalom, mindenkinek kellemes zenehallgatást, hajnalka, az ugyebár Charlie, illetve Curtis kettőse, már akik jegyzik ugye ezt a felvételt, maradunk végig, ezt hallgatjuk másodikként. Szia, Andi vagyok Tompáról, James Arthur Empty Space című dalát szeretném, köszönöm. Hát is következni fog a mai kezdőblogban, üdvalen, Valmar és Manuel éget a nap, ezt szeretném. Robi zenei kérése, jön majd tehát az éget a nap, illetve Hali a jobb munkakedve szólhatna a Talk to You. Kösz szépen Viktor voltam Topolyáról. Viktor, jobb munkakedvet, illetve kitartás, jó munkát. Jön Another is, 54 Ultra és a Talk to You, egy jó kis mai kedvenc. Előtt a Valmar Manuellel, itt lesz Run DMC Jason Nevinszel, Charlie Curtisszel, kezdésnek pedig James Arthur, csak itt a Csillaghullásban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.
6: Let's go!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy...
2: Benedka Ádámot hallhatjuk most itt a folytatásban. Legújabb daláról mesél, ennek pedig a címe Miért, miért?
1: Voltál szép, sok hibámmal bőrigáztam, de te így szeretsz.
3: Amikor elkezdtem írni, akkor én nagyon kérdésekben voltam magammal is kapcsolatban. Tehát amikor elkezdtem írni, akkor nem gondoltam, hogy ez egy szerelmes dal lesz, hanem saját magamnak egy vallomás. Tehát körülbelül így indult el a sztori. Utána elővettem, és meghallgattam, és akkor eszembe jutott, hogy én most hol tartok, milyen ember van mellettem, mennyire szeretem őt, és elkezdtem egyik délután a saját stúdiómban voltam, és így alkottam, és elkezdtem sírni. És ahogy írtam a dalt közben, és nekem ez fontos. Innen tudtam, hogy ez egy őszint, nagyon őszinte dal számomra is, tehát nekem is, így a közönség is biztos szeretni fogja.
1: Mesélek neki.
3: Emberek egyrészt nagyon változatosan gondolkodnak, így nehéz megmondani, hogy mit éreznek és hogy mit nem. Viszont az, hogy betalál egy gondolat vagy egy érzés, az sem könnyű, viszont én egyébként nem mindig úgy írom meg a dalokat, hogy akár ez egy szerelmes dal, vagy mit tudom, ez egy elvesztésről szól, vagy valami, hanem igazából ők mondják meg, ők formálják azzal a dalal, amivé szeretnék. Szóval igazából ilyenből szabad út van, ilyen szempontból az én oldalamról.
1: Gyúlnak azok a napok, mikor nem voltam jól, mert lelkem kertje nem virágzott rég.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to Pannon Radio. Why am I

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választ... Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat.

0: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszín

0: Felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillaghullás, a könnyű zeneegén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kitámadsz. Csillaghullás.

0: Baby Rexha és a Faithless, az Insomnia újra gondolva, New Religion a mai kedvencek közül itt a csillaghullásban. Hello Alan Hugel, Moving to the Sun számot kérném, nagy kedvenc, Zsombi kérte, bizony nagy kedvenc, uralja egyébként a klubslágerlistákat, de rádiók lejátszási listáin is, rendre ott van, Hugel, Ultranate, Email Angel és a Moving to the Sun, mindjárt hallgatjuk majd. Szia, ma is nagyon jó a műsor, szeretem hallgatni. A kérésem Guru Josh Infinity című dala lenne. Kösz, ha mehet, Oscar. Örülök, hogy így gondolod, hallgasd, amikor csak tudod. Jön majd Guru Josh Project, és a 2008-as Infinity blokk végén pörgetem. Sziasztok, kis családomnak Bácskos útfalvára szeretném küldeni Rózsa Magdi Szerelem című dalát. Ezt már Ildikótól kaptam, úgyhogy egy igazi nyári a Magdi dal, jön a Szerelem, ezt pörgetem másodikként. Szép napot a Vet-Vet-Vet együttestől a Love is All Around című dalt szeretném meghallgatni. Köszönöm, ha szólhat, kellemes délutánt, Anna. Egy igazi klasszikus jön. Egy szép ballada, az igazából Szerelem egyik ikonikus betétdala. A Szerelem itt van körülöttünk, Love is All Around, nem majd mindjárt elsőként a Vet-Vet-Vet. És még egy üzenet, szia Dash, ó mamma, ezt kérném a kívánság műsorban. Köszönöm, Ivett. Dash Young Fly-jal, utána Guru Josh Project, előtte Hugel Ultranate-val és Email Angel-lel, itt lesz Rózsa Magdi, kezdésnek pedig a Vet-Vet-Vet.
1: Csillaghullás, több mint kívánság műsor, hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrenceruttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Tame Impala és Dracula mai kedvencek közül, a folytatásban pedig az egyik legnagyobb magyar lemezkiadó cég vezérigazgatóját hallhatjuk majd.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A Magneoton vezérigazgatója Csontos Noémi Virág mesél nekünk sok mindenről.

0: let's go!
1: Ugye ennek az indulásánál már lehetett tudni, hogy ez nagyon nagyot fog menni, meg úgy egyáltalán mi már így a forgatás, meg lehetett, van, amikor így benne van a levegőben, és érzed, hogy ez, hogy azért ez nagyot fog menni. Ugye az Atkát, a Dr. Bérest, én már nagyon régen ismerem, tudom én 25 éve, és ő már régóta tervezett ilyen tehát tervezett már kilépni kicsit ebből a DJ szerepből, és átmenni így ilyen rapper, frontember, egy igazi megalapozott előadó kategóriába, és ugye mindenkivel jóba volt, nagyon jók a kapcsolatai, ugye minket is nagyon, tehát nagyon szerettük egymást, és akkor mi tudtuk, hogy ez erre így készül, és akkor ennek így az elkészülésébe is mi már így nagyon benne voltunk, tehát segítettünk összerántani neki így ezt az egész csapatot. Nyilván az, hogy a Fekete Vonat is vállalta, ez így ez nyilván nagyon sokat dobott rajta, mert hát a Halott Pénz már akkor is embertelen népszerű volt, és vannak dalok, amik egyszerűen így beakadnak az embereknek. Például ugye egy időben a Belehalok volt, ami így, tehát ez nagyon-nagyon sokáig az volt az abszolút rekordtartó, és így, és tényleg a mai napig mindenki így imádja, ha bárhol lejátszod.
2: Kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok.
1: Teljesen átalakult azért az iparág, de ugye ez mindig változik, tehát 10 éve is más volt, mint 20 éve, 8 éve is más volt, mint 2 éve, tehát hogy mindig változnak a trendek, meg hogy mi az, ami miatt egy előadó vagy egy dal beakad. Most nyilván a social media iszonyatosan fontos már, tehát nagyjából nyugaton már anélkül nem is szerződtetnek előadót, hogy nem látnák benne a social media potenciált is. Tehát már kb. Megnézik, még akkor is, ha nincs olyan nagy elérése, hogy hogy kezeli a közösségi médiát, hogy kommunikál, és hogyha bármilyen tehetséges lehet, tényleg sok külföldi kollégával beszéltem, bármilyen tehetséges lehet, hogyha azt látják, hogy ezt a részét nem fogja tudni vinni, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyébként külsőst bevonni tartalomgyártásba, stb. De hogyha nincs meg benne ez a plusz, ami így a social médiában elengedhetetlen, akkor kb. Nem is szerződtetik, mert a tehetség az most már nem azt mondom, hogy egy kis szeglete, de már nem az az elsöprően fontos része. Nagyon fontos nyilván a személyisége, tényleg, hogy a közösségi médiában milyen vagy. Nyilván most nem az megy, mint tudom én, 10-20-30-40 éve, hogy kellenek az óriási refrének, hanem most épp teljesen más trendek vannak, és tényleg főleg Magyarországon, ahol a rap most az egyik legfontosabb zsáner, itt már egy ilyen bénácska szöveggel annyira nem tudsz labdába rúgni, mert nem tudod megszólítani a fiatalokat, és hogyha a fiatalokat nem tudod megszólítani, akkor egy akkora közönségtől esel el, hogy igazából onnan már olyan nagyon sokat növekedni nem tudsz.
2: Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
1: Nem is vagyok benne biztos, hogy kiadónak kell hívni manapság már ezeket a zeneipari háttércégeket. Alapvetően mi is úgy hívjuk magunkat, mert ugye 36 éves múlt miatt, de ugye nekünk is, tehát annyi mindent csinálunk, tehát menedzselünk is, bulikat kötünk, bookingolunk, bekatalógust forgatjuk, újra pozícionáljuk. A bekatalógus az minden olyan zene, ami egy-két évnél öregebb, tehát hogy mondjuk a 93-as lemezek is, meg régiségeket jelentetünk meg mondjuk Bakeliten, ilyennel is foglalkozunk, tulajdonképpen egy zenei ügynökségként is működünk, pályázunk, szponzorokat szerzünk, digitális disztribúciót is végzünk, ugye promo, marketing, interjúk szervezése az előadóinknak, szóval inkább azt mondanám, hogy minden olyan háttérmunkát el tud látni egy ilyen zenével foglalkozó cég, vagy partner egy előadónak, amit igazából az előadónak nem kötelező egyáltalán tudni, és a legtöbb előadónak ez terhes is egyébként, hogy ezt neki kelljen csinálni, mert igazából nem ezért választja ezt a pályát, hanem azért, mert zenélni szeretne, mert színpadon szeretne állni, mert van mondani valója, mert a közönséghez szeretne kapcsolódni, tehát valószínűleg nincs kedve folyamatosan booking e-mailekre válaszolni, szerződéseket kötni, nem tudom számon tartani, hogy éppen melyik rádiónak milyen ID-t kell felvenni. Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy azért dolgozunk, hogy az előadó zenélhessen.

Igazság szerint nálunk a művész akarata az a non plusz ultra, tehát hogy semmi, soha semmi olyat nem szoktunk egyikükre se ráerőltetni. Vannak olyanok, amik rosszul esnek, hogy bárcsak elvállalta volna, mert én mondjuk szakmailag úgy érzem, hogy az egy jó lépcsőfok vagy mérföldkő lehetett volna. Viszont egyszerűen az előadó meg azt érzi, hogy ezzel nem tud azonosulni, és ezt el kell fogadni, mert neki majd 20 év múlva is el kell azzal számolnia, hogy ő azzal ott volt, vagy nem. Nekünk meg úgymond ő az egyik előadónk, viszont ő saját maga számára ez az egyetlen karrier van. Úgyhogy ezeket maximálisan elfogadjuk, nyilván átbeszéljük a lehetőségeket, de nem csak fellépés, hanem megjelenési terv, hogy most melyik dal jöjjön, hogy jó ötletem most ezzel az előadóval kollaborálni, vagy inkább más irányba kéne menni, akkor mondjuk akár milyen pénz meg lehetőség lehet az, akkor egyértelműen azt kell elfogadnunk, amit az előadó szeretne.

0: most nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a következő 5-10 évben. Ugye én már 2002 óta aktívan dolgozom a zeneiparban, tehát most már nekem is viszonylag nagy tapasztalatom van, mondhatjuk. Voltak már olyan időszakok, amikor kiszámíthatatlannak láttam kicsit, hogy mi fog történni jövőre. Most is így figyelem az eseményeket, meg csináljuk, ahogy legjobb tudásunk szerint tudjuk. Nyilván az AI az nagyon beférkőzött a zenébe. Borzalmasan nem lehet sokkal szebben mondani a hulladék. Tehát ugye nagyon-nagyon sok olyan demót hallok én is, amire azt mondom, hogy bárcsak ne pazaroltam volna erre is 3 percet az életemből. Tehát, hogy most van az az időszak, amikor mindenki azt hiszi, hogy tudja használni, de ez egyébként nem igaz. Tehát, hogy én azt látom, hogy most is azok tudják használni, akik eddig is tudtak zenélni, csak most így leegyszerűsíti kicsit az életüket, és tényleg nagyon-nagyon sok középszerű dal az, ami ugye kijön így. Plusz ami szerintem elkerülhetetlen, vagy ami biztos, hogy meg fog maradni, vagy számomra biztosnak tűnik, az, hogy egy húsvér ember legyen a színpadon, meg mondjuk bármilyen felületen, akivel a közönség tud kapcsolódni, vagy mai szóval élve, akivel tudsz vibe-olni. Nem lehet tudni, hogy hova tart az egész világ, meg milyen munkaköröket fog tényleg teljesen kiirtani az AI. Mindenképp a live-ban látok jövőt, és amúgy meg azért bízom az emberekben annyira, hogy a jó zenét szeretni fogják.
1: Te vagy a legszebb kincs nekem a világon.
2: Dr. Béres, ez pedig a Pannó Rádió.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzről. Hallgassátok ti is a Pannó Rádiót.

és emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
6: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden estén

0: Kai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélytanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
0: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
0: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

Torture of the Heart, egy jó kis újdonság, Dubs és a csodás hangon Elifurtado közös előadásában. 18 óra 12 perc van, itt vagyunk a harmadik órában, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek. Szia, az Élnünk kellett volna zenét szeretném a csillaghullásban. Köszi, Violetta. Szólni fog, halott pénz jön majd, ezzel jó, jól ismert dallal. Hello a Don't You Worry Child zenét kérném a Svéd House Mafiától. Kösz Alen, Balázs voltam. Meg lesz, tehát jönni fog majd Sebastian Ingrosso, Steve Angelo és Axwell, avagy a Swedish House Mafia és Pharrell Williams közös dala, illetve John Martinnal. Igen, Pharrell Williams-el is dolgoztak együtt, de ezt természetesen a Don't You Worry Child John Martinnal bokáloztatták fel, bizony. Naim egy újabb üzenet, üdv mindenkinek, a Stereo Love című számot pörgess le. Edwin kérte, ez a szomszédos Romániából. Jó, majd Edward Maya, és a 2000-es évek egyik jellegzetes dala, a Stereo Love. Szia, Andi vagyok Tompáról, így indul a következő. Ed Sheeran Camera című dalát szeretném. Köszi. Mai kedvenc, Cyrille remixében, ahogy ez a dal úgy igazán befutott, Ed Sheeran jön is. Na, kamera vagy kamera, kinek hagy, ezt pörgetem elsőként. És még egy üzenet, szia, az Angyal című dalt kérni Morionesztől. Jó a műsor, Tamara. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Jön a fiatal magyar előadó Morionesz, előtte Ed Sheeran, aztán Edward Maya, majd a halott pénz, és itt lesznek a svédek, a Swedhouse Mafia John Martinnal.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádió.
6: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: A The Scripted csapat az ír banda. A legújabb dal ez volt a Man in the Arena, itt a Csillagkulásonyi harmadik órájában, ahol is a folytatásban DJ Sterbinskit, azaz Sterbinski Károlyt hallhatjuk. Hát többek között sok mindenről, na mindjárt rátérünk.
1: Csillagkullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Több mint 30 éves DJ-je, lemezlovas producer pályaút, a kezdetekről, a pálya éveléséről és sok minden másról is mesél nekünk Sterbinskit a folytatásban.

Édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkor hifi berendezéseivel, és de az, ez alatt a szalagos orsos magnót, a dekket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész minividám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika, a technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket. Teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye diszk-jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult át úgy, az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta ugye rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes Sterminskitől a Geddán. Sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminski által fémjezett és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani modern hangszereléssel, nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Műsorajánló. Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one. Number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagullás. Ti a csillagullást hallgatjátok. Kettő kívánságdal, ennyi fér most még ebbe az órába. Hello Alan a Hurts Wonderful Life-jának Purple Disco Machine változatát kérném. Kösz szépen, Armin. Jön 2025-ös változatban, mintegy 25 évvel az eredetit követően a Wonderful Life, ugye Purple Disco Machine jó voltából, és szia, ha lehet Morandi-tól kérném az Angels-t, mindenkinek, aki szerette és szereti is. Köszönöm, Nelly. Ez pedig egy jó kis klasszikus 2008-as dal, a Domán Morandi csapat és az Angels. Jön előtt azonban Hurts Purple Disco Machine-nel.
3: Hi everyone, it's Purple Disco Machine here.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen.

0: Energia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Body, ma is a beautiful hét a csillagulás utolsó órájában. Elérkeztünk a záróblokkhoz, kettő kívánság dal teljesül még. Sziasztok, a repülőktől szeretném, ha lesz még rosszabb című zenét. Köszönöm, Vali. És hát Angéla is kért egy zenét, ugyan nem pontosított, úgyhogy ezt a dal csatolnám hozzá. Jönni fog Geszti Péter és egykori csapata a 90-es évek második feléből. Lesz tehát a repülők is, ha lesz még rosszabb. Illetve még egy üzenet, Halihó, pörögjön Armin van Buuren, In and Out of Love. Kösz Alen, remek a műsor. Üdv, Zsombi. Köszönöm szépen, Zsombi. Armin van Buuren és Sharon Dan Adele. Egy igazi klub örökzöld, mondhatom így is. Jön az In and Out of Love,

0: Előtte azonban a Geszti formáció, ugye jól ismert repülők jönnek, lesz még rosszabb.
1: Lesz még rosszabb.
2: Hello, Geszti Péter vagyok. Hallgassátok ti is a Panna Rádiót.

0: fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélkül még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz. Ahogy a jó nevű egyszik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kisgatyában.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillagullásban jönnek a 2000-es évek legjobbjai. Jön a Csillagullás még egészen töményen 20 óráig. Egy velekben a 2000-es évek nagy-nagy zenéi, rádiós lágerei, bulis lágerei, diszkós lágerei. Szóval minden egyben, ez vár rátok itt a folytatásban. És utána Csillagullás holnap is. Na, szokott időben a legnagyobb kedvencekkel a 16 órai híradót követően ismételten számítok majd a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Voros Alent hallottátok. A folytatásban pedig 20 óra és 22 óra között is, még a 2000-es évekből lesz rádiós válogatás, lesz hallható, tehát akkor már nem mixben. Búcsúzok, Boros Alent hallottátok, itt a Csillagullásban szokás szerint. A holnapi viszonthallásig további szép estét, jó rádiózás, sziasztok! Turn this all the way up. Playing the big-

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Javában tart a parlagfű szezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiás panaszokat nem szabad félváról venni. Ha nem kezeljük a tüneteket, súlyosbodhatnak és jelentősen ronthatják az ember egészségét. A legtöbben gyógyszerekkel próbálják enyhíteni a tüneteket, de vannak, akik természetes módszerekhez fordulnak. Egyes gyógynövények vagy az immunrendszer erősítése sokak szerint segíthet a parlagfű szezon átvészelésében. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkasági indítvány. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges

0: Az ismeretlen elkövetők fekete festékkel kenték be a jelenések hegyén álló Mária szobrok arcát és kezeit, a talapzatot pedig összefirkálták. A legnagyobb károkat a Szent Jakab templom szabadtéri oltáránál okozta a hajnali órákban egy férfi. Az elkövető gyúlékony anyaggal locsolta körbe az oltárt és a körülötte lévő székeket, majd meggyújtotta azokat. A tüzet rövid időn belül sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak, személyi sérülés nem történt. A hatóságok keresik az elkövetőket és vizsgálják az ügy részleteit.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: nem Kínában készült.
1: Sziasztok, 100%-ban
2: vajdasági. Panorádió.